0: Mi játsszuk a jó zenéket?
1: Ez a Sunshine FM.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ribacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Természetvédők óvatosságra intenek a szélerőműveknél. Több mint 62 ezer cég késett a beszámolóval. Az invazív szúnyogokra figyelmeztet a katasztrófavédelem. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, több helyen forgalom korlátozás, az időjárás változáshoz alkalmazkodjanak a járművezetők, ma is rekkenő nyárias hőségre lehet számítani, a tegnapitól melegebb napra. Hát reméljük még ilyenkor korán reggel, akik elindulnak, nagy körültekintéssel teszik a közlekedésben résztvevők, és minden szabályra odafigyelnek. Elsősorban a munkaterületeknél, Nyíregyháza beltelet, belvárosban jócskán van, ilyen a Bújtos utca, István utca, de dolgoznak lakott területen kívül több főútvonalon, úgynevezett erős áramú hálózatbővítés a 38-as főútvonal Tokaji úton, lakott területen kívül sebességkorlátozás, és a vármegye területén, elsősorban Nagykálló Nyíregyháza között további forgalom és sebességkorlátozás lakott területen kívül. Fápolásgajlási munkálatokat kerékpárutaknál vágják le azon ágakat, amik rá vannak hajolva a Magyar Közút részéről, mert ezt teszik több főútvonal a párhuzamos kerékpárúton, és a járművezetők figyelmét arra hívják fel a szakemberek, hogy ottól a munkaterület meg van jelölve, ott kellő oldaltávolságot tartsanak. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint a tervezett szélerőmű fejlesztéseknél kiemelten figyelembe kell venni a természetvédelmi szempontokat. Az egyesület konfliktus térképet készített, amely segíthet elkerülni, hogy a beruházások veszélyeztessék a védett madár- és denevérfajokat, valamint élőhelyeiket. A szervezet támogatja a megújuló energiaforrások terjedését, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a nem megfelelő helyre telepített szélerőművek jelentős természetvédelmi károkat okozhatnak. A szakmai javaslatokat már eljuttatták az illetékes minisztériumokhoz. Jelentősen visszaesett a magyar építőipar teljesítménye májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a termelés nyers adatok alapján 10,7 munkanap hatással kiigazítva 6,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A legnagyobb visszaesést az út- és a vasútépítéseknél mérték, ahol több mint 46%-kal csökkent a teljesítmény. Az új szerződések száma is visszaesett. Összességében közel 22%-kal kevesebb megállapodást kötöttek, mint tavaly májusban. A KSH adatai szerint az ágazat teljesítménye áprilishoz képest is csökkent. Több mint 62 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a 2025-ös üzleti évre vonatkozó éves számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött figyelmeztetést, a többiek a napokban számíthatnak rá. A NAV a felhívás készhezvételétől számított 30 napot biztosít a beszámoló bírságmentes pótlására. Ha ez sem történik meg, akkor akár 200 ezer forintos bírság, végső esetben pedig az adószám törlése és a cég megszüntetése is következhet. Többek kerülhetnek az építkezések és felújítások, miután emelkedik az építőipari minimális rezsióradíj. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb rezsióradíj 16%-kal 6764 forintról 7830 forintra nő. Az új szabály a kihirdetést követő 5. napon még ezen a héten lép hatályba. A szakmai szervezetek szerint az emelést az energiaköltségek, az infláció és az építőiparban jelentkező magas működési kiadások indokolják, de az intézkedés várhatóan megjelenik az építőipari szolgáltatások áraiban is. Az invazív szúnyogfajok köztük az ázsiai tigris szúnyog terjedésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint ezek a rovarok már néhány deciliter pangó vízben is képesek elszaporodni, például vödrökben, virágvázákban vagy eldugult eres csatornákban. Közben az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, cél a biológiai szúnyoggyérítés országos bevezetése. A hatóságok most arra kérik a lakosságot, hogy számolják fel a ház körüli pangóvizeket, ezzel is csökkentve a szúnyogok szaporodását. Új vidékfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A Szent István vidékfejlesztési programról szerdai egésznapos ülésén tárgyal a kormány. A tervek szerint a program jelentős fejlesztési forrásokat biztosítana a helyi közösségeknek, erősíteni a háziorvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatásokat, valamint új munkahelyek létrehozását és a helyi gazdaság fejlesztését is támogatná. A program része egy hazatelepülési kezdeményezés is, amely a vidékre visszaköltözők számára teremtene kedvezőbb lehetőségeket. Törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek, amely megszüntetné a gazdasági és energetikai miniszter jogkörét az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésében. Az előterjesztés szerint a jövőben az engedélyezés kizárólag objektív, hatósági eljárások alapján történne. A módosítás célja az átláthatóság növelése, a versenysemlegesség biztosítása és a környezetvédelmi garanciák megerősítése. A tárca közlése szerint eddig 3 kijelölt kérelem érkezett, amelyekről a végrehajtási szabályok hiánya miatt még nem született érdemi döntés. Újabb részletek derültek ki az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. A 447.hu által ismertetett kihallgatási jegyzőkönyv szerint Hajdú János, a TEK korábbi főigazgatója azt vallotta, Farkas Őrse, a miniszterelnöki kabinet iroda akkori államtitkára hívta egyeztetésre, ahol tájékoztatást kapott az ukrán pénzszállító konvojról. Hajdút jogellenes fogvatartás gyanúja miatt hallgatták ki, ő azonban panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az ügyben továbbra is vitatott, hogy az elfogott ukrán állampolgárokat indokoltan tartották-e hosszabb ideig bilincsben. Visszavonta két vezető megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán aranykonvoj ügyével összefüggésben. A NAV és a pénzügyminisztérium megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgatóhelyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik posztjáról. A két vezető részt vett az ukrán pénzszállítók ügyének előkészítésében és kihallgatásában. A döntés a NAV belső vizsgálata után született, amelyet még egy hónapja rendelt el a kormány. Az aranykonvoj ügyében továbbra is folyik a nyomozás. Július 31-től több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagyis KEKVA szűnik meg Magyarországon. A frissen megjelent kormányhatározat kijelöli az elszámolási biztosokat is, akik a megszűnés folyamatát felügyelik majd. A lépés része annak az átalakításnak, amelyet az országgyűlés még júniusban elfogadott alaptörvény módosítása alapozott meg. A kormány célja a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványi rendszer átalakítása, amelynek részletei a következő hetekben valósulnak meg. Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó új szabályok bevezetését. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a krónikus betegek egyes receptjeit a patikákban várhatóan csak az év végétől lehet majd megújítani. A halasztások, ahogy nem készültek el időben a szükséges informatikai fejlesztések, ezért további időt kap az EST, valamint a gyógyszertári és orvosi rendszerek korszerűsítése. A minisztérium szerint a csúszást a szakmai szervezetek is támogatták, mert így biztonságosabban vezethető be az új rendszer. Életkori korlátozások bevezetését sürgeti az internetes platformokon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Brüsszelben a gyermekek online biztonságáról szóló jelentés bemutatásán azt mondta, a kérdés nem az, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem az, hogy a közösségi média mikor és hogyan férhet hozzá a gyerekekhez. Az uniós jelentés szerint a fiatalok naponta átlagosan 4-6 órát töltenek képernyő előtt, és közel 60%-uk már tapasztalta az online jelenléttel összefüggő érzelmi vagy pszichés problémákat. Az Európai Bizottság szerint új szabályokra van szükség a gyermekek hatékonyabb védelme érdekében. Enyhíteni a kormány a figyelmeztető pedagógus sztrájk szabályait a köznevelési törvény módosításával. A tervezet szerint a legfeljebb 2 órás figyelmeztető munkabeszüntetésre nem vonatkoznának a rendes sztrájknál előírt bejelentési és határidő szabályok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete ezt az egyeztetések első kézzel fogható eredményének nevezte. A törvényjavaslat ugyanakkor továbbra is előírná, hogy a sztrájk idején biztosítani kell a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést és a kollégiumok működését. A PDS szerint a legfontosabb vitás kérdésekben egyenlőre nem született megállapodás. Magas alumínium tartalom miatt visszahívtak egy Kínából származó macsateát, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság azt kéri, hogy a 2028 március 12-i minőségmegőrzési idejű terméket senki ne fogyassz el. A kifogásolt tea egy holland importőrön keresztül Magyarországra is eljutott. A hatóság szerint a rendszeres fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért a terméket visszahívják a vásárlóktól. Hiába járt le a hiánypótlási határidő, sok jelentkezőnél még mindig nem a végleges pontszám látható a felvételi rendszerben. A felvi közlése szerint a benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatosan zajlik, mivel több százezer iratot kell ellenőrizni. A pontszámokat még módosíthatják a feldolgozás alatt álló dokumentumok, az idei érettségi eredmények, valamint az egyetemek által rögzített intézményi pontok és vizsgaeredmények is. A végleges felvételi pontszámok várhatóan a július 23-ai ponthatárhirdetés előtti napokban jelennek meg majd a rendszerben. Társadalmi egyeztetést indít a kormány öt közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint különböző külföldi szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak, mielőtt végleges döntés születik. Közben folytatódik az új kresszelő készítése is. A tervek között szerepelhet az átlagsebességmérés bevezetése a magyar autópályákon, valamint a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépés. A cél, hogy csökkenjen a súlyos közúti balesetek száma, és biztonságosabbá váljon a közlekedés minden résztvevő számára. Legalább egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügy gyanúsítottjai. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését. Az ügyben Bús Balázst, az NK a korábbi alelnökét és több más érintettet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a döntéshozók 2024 végétől jogszabálysértő módon összesen több mint 17 milliárd forint támogatásról határoztak. A büntető eljárás tovább folytatódik. Béremelést ígért a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis noksos dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök egy Redditen tartott kérdezfelelek során egyetlen szóval igennel válaszolt arra a kérdésre, várható-e célzott bérkorrekció az érintettek számára. A bérrendezés egyébként régóta napirenden van. A pedagógusok szakszervezete korábban legalább 25%-os emelést sürgetett, míg a PDS jelezte, hogy érdemi előrelépés

0: Ezért a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hamarosan kinevezi a MÁV igazgatóságát. Sávossá tette a kőolaj termékek külön adóját az országgyűlés. A javaslatot 136 képviselő támogatta, ellene senki sem szavazott, 53-an pedig tartózkodtak. Az új szabály szerint a 2 és 5 dollár közötti árkülönbözetre 50%-os, az 5 dollár feletti különbségekre továbbra is 95%-os adókulcs vonatkozik. A módosítás indoklása szerint az orosz és nyugati kőolaj árkülönbsége az éveleje óta jelentősen ingadozik, elsősorban a geopolitikai feszültségek és a közel-keleti helyzet hatására. Továbbra is bizonytalan a debreceni Semcorp akkumulátoripari üzemének jövője. A gyár működését a hatóságok határozatlan időre felfüggesztették, miközben környezetvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt nyomozás zajlik. Az ügy a kínai sajtóban is vízhangot kapott. A debreceni Fidesz és Papp László polgármester azt várja a Tiszapárt helyi képviselőitől, hogy egyértelműen nyilatkozzanak, végleg visszavonják ki a működési engedélyt, ha bebizonyosodik a vállalat felelőssége. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő szerint a jövőben csak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat teljesítő üzemek működhetnek Magyarországon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Kameruni válogatott támadó érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz, Jean-Florent Batuma Nyíregyházában játszik a következő szezonban. A 186 cm magas csatár tavaly 2 alkalommal lépett pályára hazája nemzeti csapatában, Uganda ellen pedig gólt is lőtt. A 24 éves támadó korábban a lengyel és az izraeli élvonalban játszott, utóbbiban 20 mérkőzésen 5 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Jean-Florent Batum hétfőn átesett az orvosi vizsgálaton, és a lengyel Krakóviától 1 évre érkezik kölcsönbe a Sparihoz vételi opcióval. A döntőket rendezték a németországi Brandenburg kupán, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója Petrimán Patricia is érdekelt volt. Nagy Lajos tanítványa egyhangú pontozással győzte le német ellenfelét, és ezzel a 4. nemzetközi torna győzelmét aratta ebben az évben. Szernától testvérének Milánnak szurkolhatunk a magyar bajnokságon, melyet Nyíregyházán rendeznek a Continental Arénában. A bajnokság szombatig tart, a selejtezők után ekkor tartják a döntőket. A bő 1 hónapos nyári pihenő után újra munkába álltak a DVSC Skyline kézilabdásai. A játékosoknál az első nap felmérésekkel telt, az újonnan igazolt Monika Kobilinska is rendben megérkezett Debrecenbe. Alicia Toblankkal még Brestben játszott együtt, Ada Placek pedig a lengyel válogatottban állandó csapattársa. Kedden délelőtt már a konditeremben dolgoztak a lányok, délután pedig a pályán gyakoroltak. A felkészülés nagy részében naponta 2 edzésük lesz, és a szeptemberi szezon rajtig nem kevesebb, mint 9 edzőmérkőzést játszanak majd. Ellenfélez többek között az MTK, a Romance Latina, a Ferencváros és a Győr is. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Ma igazi nyári idő várható térségünkben. Sok lesz a napsütés, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon sokak találkozhattak olyan tárgyakkal az interneten is, ami mondjuk akár egy hírességhez köthető. Nemrég volt egyébként Taylor Swift esküvője, július 3-án történt, és van New Yorkban egy olyan művész, aki szemetet gyűjt. Na most ő is ott volt az esküvő környékén a Madison Square Garden előtt, mint ahogy rengetegen, mert a tömegek arra vártak, hogy hát ha valaki legalább kiköp egy rágót, vagy eldob egy papír zsebkendőt.
2: Britney Spears rágója, ugye? Hány millióért kelt el? Már nem is emlékszem, mi is beszéltünk róla. Hogy valaki azt megtalálta, bemérték, megnézték, DNS vizsgálat, tényleg Britney Spears-é volt, és milliókat keresett vele. Úgyhogy, ha valaki ilyen ismert személlyel találkozik, csak adjon a szájába egy rágót, és utána mondja, legyen szíves, köpje később.
1: Vissza.
2: Igen, jó lesz később.
1: Ez vajon olyan lehet egyébként, mint a nagy becsben tartott nagyfater pálinkája, hogy majd ha a gyerek 18 éves lesz, majd ha lediplomál.
2: Azt a tokai asszúval szoktuk, és addigra megbudjam.
1: Igen, és akkor a rágóval is így van. Na fiam, ünnepeljük. Bontsuk fel Britney Spears rágóját, megfelezem veled. Uh-huh. És akkor így lehet.
2: És akkor félmilliót kapsz.
1: Na minden esetre ez a fickó ugye összeszedte a szemetet, amit az esküvőn talált, Taylor Swift esküvőjén, és külön egy átlátszó dobozkába csomagolta őket, ezeket a kidobott szemétbe való tárgyakat, és elnevezte az ezt megvásárlókat Swiftiknek. És a Swiftikből volt bőven, mert az egész árukészletet eladta $25-tól $100-ig terjedő árazással. Igen, mindenre van vevő.
2: Hihetetlen.
1: Mindenre, csak meg kell találni.
2: A szemetet is el lehet adni, a szó szerint a szemetet.
1: Igen, 50 termék volt elérhető.
2: Uh-huh.
1: Igen.
2: És akkor ebből legalább keresett egy kis plusz pénzt. Egyébként nem rosszabb gondolat. Csak hát eleve hogy került oda? Tehát ahhoz azért benfentesnek kellett lennie, hogy a szemetet össze tudja szedni utánuk. Mert nyilván nem egy olyan nyilvános esküvő volt, hogy Taylor Swift a házasságkötő teremből kilép, és ott bárki láthatja.
1: Igen, nyilván, oké, de azért ott is dolgoznak olyan emberek, aki a pornép közül való civilek. Nyilván azért jól megválogatják, mert akárki nem kerülhet oda, de legyen gyanús az, hogyha a felszolgáló állandóan gazdagok esküvője a szemétben turkál. Tehát az legyen gyanús. Majd utána meg már ő lesz majd az, aki ugye felér arra a szintre, de nagyon komoly. Tehát, hogyha az 50 terméket csak átlagáron $50-ral vesszük is, az 2500 dollár.
2: Számolnál ki, ha volt rizsdobálás a végén. Rizszemenként. $25 egy rizs, kész, oké. Okay. És akkor összeszedegette mindet egy ilyen porszívóval. Nekiállt, takarított, de le a
1: hát porzsák. Az nem ugyanolyan szerintem.
2: Szerintem még azt is el lehetett volna adni, nem? Taylor Swift esküvőjének a nem tudom, a lépcsőn a porszemek.
1: Igen, hát igen, igen. Hát mákos guba volt, csak kicsit megromlott a nagy nyári meleg.
2: Zacskóba
1: kidobták, úgyhogy most egyesével eladó a mákszem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportban gazdag, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Tegnap nagyon jól mondta Újvári Máté egyébként a francia-spanyol mérkőzésen, hogy minden csapatnak eljön az az időszak, amikor egy meccsen rosszul játszik. És lehet, hogy ez aztán az egész VB-jébe kerül. Hát Franciaország tegnap nem játszott jól. Nem tűnt úgy egyébként a mérkőzés elején, hogy itt bajba kerülhetnek, de hát jött az a 11-es, ami egy jogos büntető volt, amit berúgtak a spanyolok, megszerezték a vezetést, és onnantól kezdve gyakorlatilag kioltották a franciák játékát.
2: Na, most én is bele-bele pillantottam a meccsbe, ráadásul fogadtam is rá. A 11-est azt pont nem láttam, a visszajátszást igen, hogy miért történt. Na most a labdát követte, vagy próbálta, és nagyjából ugye elhelyezte, hogy majd hova eshet, igen. És fordulásból belerúgott az ellenfelébe. Nyilván nem szándékosan tette, de a 16-oson belül tette.
3: Hát meg konkrétan eltalálta.
2: Olyan szerencsétlen helyzet.
3: Mi ugyanezen vitatkoztunk otthon, mert a párom is annyit mondott, hogy de hát nem is akarta eltalálni, meg nem szándékosan. Nyilván a 16-oson belül senki nem szándékosan szabálytalankodik, amikor becsúszol is a labdát akarod eltalálni. De hát ez sajnos ilyen szempontból jogos 11-es. Már úgy sajnos, hogy a franciák szempontjából. A spanyolok megéltek ezzel a lehetőséggel, tehát innentől kezdve én azt kell, hogy mondjam, hogy taktikusan és szervezetten játszottak. Ahogy indultak a spanyolok a VB-n, az elején, az első mérkőzésen, az nem volt egy látványos, nem volt egy jó mérkőzés, és nem is nyerték meg, ha jól emlékszem. A franciák viszont eddig nagyon meggyőzőek voltak, és mi is ezt mondtuk, hogy olyan támadósoruk van, hogy gyakorlatilag mindig bennük van a gól. Hát tegnap Mbappé nem találta el a kaput.
2: De nem is volt egyébként úgy tudom, hogy kaput eltaláló lövés. Ja, de volt.
3: Sokáig nem volt, aztán a végén már volt. Mbappénak lehet, hogy nem. Mbappénak volt egy éleszögből leadott lövése, nagyjából annyi, Dembélének volt, vagy kettő, ott a legvégén. Ott nyilván már mentek előre a franciák, de nem találtak igazából részt a pajzson, és nem kellett bravúrt bemutatnia a spanyol kapusnak.
2: Igen, a franciák nem inkább egy szervezett erőfocit játszanak? Én azt gondoltam, hogy ez legyűri majd a spanyol tiki-takát, és nem fog működni, az, hogy eldugják a labdát.
3: A spanyolok sem azt a focit játszották, mint amit megszoktál tőlük. Ez pont ezt a tiki-takát, hogy a végén eldugták, és ment az ollézás, amikor már igen, vezettek 2-0-ra. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az ő akaratuk érvényesült, és nem tudtak vele mit kezdeni a franciák. Tehát most az a kérdés, hogy ennyit hagytak a spanyolok, vagy egyébként is rossz napot fogtak ki a franciák. A kettő együtt így azt eredményezte, hogy a spanyolok megérdemelten jutottak a döntőbe. Örülök egyébként annak, hogy négy olyan csapat van a döntőben, mind a négy megérdemli, vagyis hát az elődöntőbe volt, mind a négy megérdemli, akár a világbajnoki címet is, és hát itt most a franciák várhatják, hogy a bronzmeccsen ki lesz majd az ellenfelük, a spanyolok meg, hogy a döntőben kivel találkoznak, mert hogy ma Anglia-Argentina összecsapás jön. Hogyha azt szeretnék a hallgatók, hogy Anglia jusson tovább, akkor írjanak Gabinak, hogy fogadjon Argentinára.
2: Én már az angolokra fogadtam. Azért.
3: Akkor így az argentinok fognak tovább jutni.
2: Így van, azért, mert én az argentinokat szeretném a tovább jutának, ezért megfogadtam azt tegnap, hogy ugye kötésbe, hogy spanyolok jutnak tovább, meg az angolok. Ez így össze is jött egyébként.
3: Részben. Már az első fele.
2: Igen, és akkor hát, ha ma nyernek az angolok, de én titkon azért az argentinoknak fogok szurkolni.
3: Na tessék, tehát az is egy érdekes párharc lesz majd, hogyha a spanyolok, tehát ugye Messi ellen, hogyha az argentinok jutnának oda. Dan Burn számára is egy érdekes mérkőzés lehet az angol válogatottnak a védője, miközben mindenki arról beszél, hogy elől Harry Kane meg Bellingham rugdassák a gólokat, azért van egy 2 méteres védőjük, aki amikor beállt, nagyon hasznosan játszott, például a Hollandot is levette a pályáról, tehát egy nagyszerű teljesítmény nyújtott, és képzeld el, hogy neki hiányzik az egyik ujja. Ez sokaknak nem tűnt fel, 9 ujja van csak, az egyik az hiányzik, és hát nyilván most, hogy Anglia ilyen jól szerepel, hát az összes bulvár újság azonnal elővette, és valaki kifigyelte, hogy hát hova tűnt Burnnek az egyik ujja, és Burn, mikor megkérdezik, mondja, hogy iskolában, amikor ellátogatnak, és megkérdezik a gyerekek például, hogy mi történt az ujjaddal, akkor azt szoktam mondani, hogy cápatámadás volt, és küzdöttem a cápával, és legyőztem, de végül is ez egy ujjamba kerül. került. Na most ez így jól hangzik ez a sztori. A valóságban 13 évesen megpróbált átmászni egy kerítésen, át is mászott, csak volt egy a gyűrű súlyán egy gyűrű, ami beakadt a kerítés tetejébe, és miközben leugrott, leszakadt az ujja is. Úgyhogy, de...
2: Inkább a cápás.
3: Igen, mennyivel jobban
2: már hangzik. Már le is vettem.
3: De hogy milyen életszemlélete van, és szerintem egyébként ez lehet a például a mostani angol válogatottnak is a titka, hogy azt mond, kérdezték tőle, hogy ugyanígy reagáltak, mint egy úristen, mi volt? És azt mondta, hogy ó, ez nekem, amikor bujócskáztunk később, hatalmas előny volt, mert amikor el kellett takarni, mert én voltam a hunyó, eltakartam a szemem, mindig volt egy rés az ujjamnál, és tudtam kukucskálni, ki hová bújt, úgyhogy ellenem nem akar senki bujócskázni, mert mindig megnyertem ezeket a játékokat. Na most ilyen Dan Burn, úgyhogy neki is szurkolhatunk, csak hogy egy picit azért az angol válogatottat közelebb vigyem hozzá, hát ha megkedveled majd a végén, főleg, hogyha most nyernél velük, szerintem utána azért mégiscsak az egyik kedvenced lenne.
2: Figyelj, amint Harry Kane befejezi pályafutását, nekem...
3: Miért nem szeretett Harry Kane-t?
2: Nem tudom, egyszerűen nem szimpatikus.
3: Tessék.
2: Bár én nem utálom, mint egyesek Messit, ami mondom érthetetlen számomra, hogy az emberek így utálnak például focistákat. Jó, voltak olyanok, akik tényleg így ezt így kivívták azért, mert akkor a balhékat csaptak, meg mindig nagyokat rúgtak, nem is tudom, melyik Real Madrid játékos volt annak idején egy kopasz, akivel Pepe.
3: Te Pepét nem szeretted, igen, a portugál.
2: De ő volt az, aki nagyon durván játszott.
3: Igen.
2: Tehát, hogy azt én nem is értettem, hogy nem tiltották el, voltak olyan megmozdulásait, például az ilyenek miatt lehet utálni egy játékost, de csak azért, mert mondjuk folyamatosan összejönnek neki a cselek, és gólokat rúg, és csúcsokat dönt.
3: Hát ezért igen. Mi is hallottuk, hogy ugye Messit mennyien utálják, nem is értjük miért, pedig tényleg egyébként egy szerethető ember. Nagyon nem szerethető ember viszont az, aki megpróbált betörni a Fradi shopba. Most már itt tartunk, hogy most már egy...
2: Tudja, egy új pesti volt.
3: Nem tudom, meg gumibot volt nála, meg kés, de hogy mit akart elvinni, azt nem tudjuk. A biztonságiak megállították Budapesten még időben, úgyhogy kérdezték a benti alkalmazottakat, mondták, hogy hát ők igazából nem tudnak semmit, mert annyira gyorsan leteperték és kivitték, hogy nem derült ki, hogy mi volt a szándéka, csak belépett az ajtón egy gumibot, meg egy kése. Lehet, hogy csak meg akartak írni, hogy ne haragudjanak, már nincs odatnél valami fenőkő, vagy
2: megérezni,
3: vagy a gumibot meg mindig nála van, mert sose lehet tudni, hogy mire jó. Na hát vannak ilyenek a világban. A Győr viszont nem jutott tovább a Bajnokok Ligájában, 2-2-t játszott egy izlandi csapattal, az első meccsen kikapott. Sokáig úgy tűnt, hogy tovább jutnak, de aztán az izlandiak egyenlítettek, így aztán a Bajnokok Ligájában nem lesz majd magyar csapat a labdarúgóknál. Eldőlt, hogy az M4 Sport közvetíti a következő szezonban is a mérkőzéseket, ez tegnap esti hír, úgyhogy sok olyan hírforrás volt, hogy esetleg más kereskedelmi csatornák, meg stream, meg stb. Maradnak ingyenesek ezek a közvetítések, ez a szurkolóknak azt gondolom mindenképp egy jó hír. Kameruni támadót igazolt a Nyíregyháza, Spartacus, tegnap zajlik az élet, ugye beszéltünk mi is arról, hogy valószínűleg bejelentés lesz a csapatnál. Egy kameruni válogatott játékosról van szó, és játszott is például Uganda ellen, gólt is szerzett, és egy nagyon erős felépítésű játékos. Szombaton még edzőmeccset játszik a Spar, és aztán a jövő héttől már indul majd a bajnokság. Ugyanez igaz a Kisvárdára, ugyanez igaz a Lokira, most már mindenki próbál frissíteni a következő napokban. Tegnap Gyulai Memoriát is rendeztek, és ott is szurkolhattunk Kozák Lucának is többek között, aki új országos csúcsot futott 100 méteres gátfutásban. Kászabó Gabriella pedig szintén nagyszerűen teljesített, aki 1500 méteren egyéni csúcsot döntött, úgyhogy jól szerepeltek a régió atlétái ezen a versenyen. Gratulálunk nekik, és hát bízunk benne, hogy ez a forma ez kitart majd az Európa bajnok is, és ott is jól szerepelnek majd.
2: Így legyen, és arról is beszámolunk, Laci. Köszi az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szint mérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, válsz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szint mérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
2: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt, nézi.
1: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feleségbe,
2: micsoda?
1: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33. Tehát
2: igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, még egy.
1: A gyerekkorom másik nagy élmény az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
2: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
1: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsit van, akkor ugyanez. A motorjogsit, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
2: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
2: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
1: Hát nem lehetetlen.
2: Fú, azért az meg kemény. Tehát most gondolj
1: valaki
2: bele...
1: engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
2: Mennyi? 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
1: Igen.
2: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő... Ja, nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
1: Igen, mert nekem
2: is... De ha nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
1: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
2: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam, és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik, pesgőznek.
1: Ma lett 12.
2: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közöltem, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, vagy 4. korától aktív dohányos.
1: Ettől távol tartanánk mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
2: Viszi a többiek.
1: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos.
2: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villám gyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
1: Mint ahogy annak idején a mikrohullámú sütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja meg, aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt, szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
2: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
1: Akkor a holnapi téma is megvan.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Budapesten fogták el a kiemelten veszélyes német lövöldözőt. Gajdos László betiltaná a kotorékvadászatot. Új vezetők érkeznek a Szerencsejáték ZRT igazgatóságába. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Budapesten fogtak el egy kiemelten veszélyesnek tartott német férfit, akit a német hatóságok több mint egy hónapja kerestek. A gyanú szerint a 33 éves férfi május végén Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült. A lövöldözés után a férfi elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A német hatóságok júniusban jelezték a magyar rendőrségnek, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája a terror elhárítási központtal együttműködve akciót szervezett az elfogására. A férfit végül a 8. kerületben 5 órán belül elfogták. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi a kormánynál Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A politikus közösségi oldalán azt írta, szerinte ez az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A kotorékozás során kiképzett kutyákat küldenek föld alatti üregekbe, hogy az ott élő állatokat, legtöbbször rókákat kiugrasszák a vadászok elé. Gajdos László szerint a föld alatti küzdelemben a róka és a kutya is megsérülhet, a kis rókák pedig elpusztulnak. Miniszter úgy fogalmazott, ilyen kegyetlen módon már nem lehet vadászni Magyarországon, ezért a szabályozás módosítását kezdeményezi. Személyi változásokat jelentett be a Szerencsejáték ZRT igazgatóságában Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy dr. Olajos Marcelt az igazgatóság tagjává és elnökévé választotta, mellette pedig Horváth Zoltán is igazgatósági tag lett. A kinevezésekkel egy időben több korábbi tagot visszahívtak, köztük Rédei Krisztiánt, Ágostházi Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés Puka Zsófiát. Pultné Palásti Marianna Gabriella korábban maga mondott le igazgatósági tagságáról. A változások július 15-től hatályosak. A lépés újabb vezetőváltást jelent az állami vállalatnál, miután június végén a korábbi elnök vezérigazgatót, Guller Zoltánt is felmentették. Nem csak a Matthias Corvinus kollégiumot, hanem több más közérdekű vagyonkezelő alapítványt is megszüntetnek július 31-ével. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint az érintettek között van többek között a Jövő Nemzedék Földje, a MOL, Új Európa, a Hausmann, a Millenáris, a Batthyány Lajos, a Kék Bolygó Klímavédelmi, a Makovec Campus, a Magyar Kultúráért, valamint a Zalazón alapítvány is. A döntés előzménye, hogy a parlament júniusban elfogadta az alaptörvény módosítását, amely előkészítette a közfeladat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végével szállhatnak át az államra. Azoknál a szervezeteknél, ahol nem állami alapító is van, a további működtetéssel külön nyilatkozhatnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben helyenként továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, a gyenge mérsékelt észak-észak-nyugati szélzivatarok környezetében feltámad, a maximumok 28-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. Ez a Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Leváltották a NAV két vezetőjét, eltűnt a szuverenitásvédelmi hivatal weboldala is, beismerő vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Picit fellélegezhetnek térségünkben az allergiások, csökkent a pollen terhelés. Nem várható fronthatás sem, de a meleg idő miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság egyaránt jellemző lehet. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

kibújt, aki nem. Radion át. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, 6 óra 37 perc van, és nálunk csak jó zene szól. És úgy néz ki, hogy bejön a prognózis, miszerint 31-32 fok lesz a mai napon, szóval a tegnapi melegfront az ma már tényleg kiteljesül, és melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek ma és holnap. Ráadásul ma még magas UVB-sugárzás is lesz, úgyhogy jó előre készüljetek erre. Szóval óvjátok magatokat és bőrötöket a nap káros sugaraitól. Nyári ruházat, és megint ez esernyő kombinációja kerül elő. Olykor helyenként záporok, zivatarok tarkíthatják, színesíthetik majd a mai napot. Kispéntek van, úgyhogy ez már egy nagyon jó hír azok számára, akik általában a hétvégében bíznak. Úgyhogy kitartás mára is holnapra. A mai 31 fok viszont sehol nincs ahhoz képest, amit Kelebiában feljegyeztek 2 évvel ezelőtt. Majdnem 42 fok volt, de a jelenlegi 20 fok is egy üdvözítő dolog. Ahhoz képest, hogy Dobogókőn 1919-ben 4 fok volt. Úgyhogy a dobogókőiek annyira nem örültek neki. Nekünk ez a 20 fok azt gondolom egész jó. Alacsony napállás talán ez lehet az egyetlen, ami ellenünk dolgozik autósként, a napszemüveg és a napellenző sokat segít. Egyébként jók a látási és útviszonyok, és bármiféle információd lenne az utakról, az segítség lehet a többiek számára. Információs vonalunk 0623 16 3000, a jó zenék pedig most jönnek.

csak jó zene, ez a Sunshine FM, 2011-ből hallottuk a Mágust, Avicii Levels című dala szólt itt a keltetőben. 6 óra 48 perc van, és hogyha szereted a hasonló zenéket, meg a fesztivál élményt és hangulatot, akkor a mai nap a tiéd lesz, ugyanis ma reggel már beindult a Sunshine Campus Day játékunk, ugyanis minden egyes órában este 8 óráig valaki megnyerhet egy egyszemélyes napi jegyet a Campus Fesztiválra. Úgyhogy érdemes figyelni, fülelni, minden óra első zenéje egy Campus Fesztiválon fellépő előadótól szól. Úgyhogy a zenét megelőzően elhangzik majd egy felhívó spot, amelyben arra kérünk benneteket, hogy küldjétek el a Campus szót SMS-ben vagy Viberen, és minden óra végén pedig sorsolunk. A következő órában természetesen egy ilyen dallal kezdünk, és ha meghalljátok, akkor jöhet az SMS-ben a Campus szó 0620-316-3000. Szóval jó játékot és jó fesztiválozást mindenkinek. Közben pedig SMS és Viber számunk alkalmas még információk eljutatására is, úgyhogy nyugodtan használjátok. A mai napon pedig Walter Mária Carmen és Euszták névnapja van, úgyhogy őket is szeretettel köszönti a Sunshine FM. Utoljára tegnap volt üzemanyagár változás, akkor áremelkedés, ezúttal a mai napon nem módosul, hála az égnek, legalább fölfelé nem megy. A zenéket viszont pakolgatjuk egymás után, és például ez a zenei alap 1975-ből lehet ismerős. Fun McCoy és a Hustle, ez volt az a dal, amit úgy döntött Geszti Péter, hogy kicsikét feldolgoz, átülteti saját gondolatait rá, így lett ebből, a mindenki legyen rohadt gazdag.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Kossuth utcán továbbra is zajlanak a építési munkálatok, de mi azt a buszsávot kell igénybe vegyük, és ott nagyon-nagyon figyelemmel közlekedjünk. A Nádor utcától a Bentérig tartó építési munkálatok szintén még folynak. Új közlekedési helyzet alakult ki a Nagyerdői körúton. A jövő héten történik a Campus Fesztivál lebonyolítása, és ezek korítani a koridorok építése most kezdődik, tehát a kamionok közlekedése, építési területnek a munkásemberekre nagyon-nagyon figyeljük. Valamint még arra szeretnék mondani, hogy a Hétvezér, Vámoszfélt, Budai út kereszteződésében az utolsó munkálatokat végzik, tehát ott is óriási torlódás van. Balesetmentes közlekedést és kitartást kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Mentesítő vonat indul a Campus Fesztivál idején. A debreceni kisvasút is az ország kedvencei közé került. Iskola kezdésre készülhet el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Mentesítő személyvonatot indít a MÁV a Campus Fesztivál idején Debrecen és Nyíregyháza között. A különjárat július 23 és 26-a között minden éjszaka közlekedik, hogy a rendezvényről hazatérők a késő esti programok után is könnyebben eljussanak otthonukba. A menetrend szerint a vonat 1 óra 38 perckor indul Debrecenből, majd megáll Debrecen Csapókert, Apafa, Bocskai kert, Hajdúhatház, Téglás és Újfehértó állomásokon is. A szerelvény 2 óra 20 perckor érkezik Nyíregyházára. A járat elsősorban az azoknak jelenthet segítséget, akik a fesztivál után Nyíregyháza irányába utaznának tovább. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok indulás előtt a MÁV Plus alkalmazásban ellenőrizzék az aktuális menetrend információkat. A debreceni Vidám Park és Állatkert kisvasútja is bekerült az ország legkedveltebb kisvasútjai közé a csodás magyarország.hu online felmérésében. A 2026 tavaszán végzett kutatásban több mint 5500-an vettek részt. A szavazás alapján a Lilafüredi állami erdei vasút lett a magyarok kedvence, a voksok 28%-ával. A második helyen a Szilvásváradi állami erdei vasút végzett, míg a harmadik a Gemenci állami erdei vasút lett. A debreceni kisvasút a hetedik helyen szerepel holtversenyben több más vasúttal 2%-os eredménnyel. A felmérés szerint a kisvasútak népszerűségét nem csak a vonatozás élménye adja, hanem az is, hogy sok esetben különleges természeti és turisztikai látnivalókhoz viszik közelebb az utasokat. Legkésőbb az iskola kezdésre fejezné be a debreceni Faragtár utcai felüljáró déli oldali lépcsőjének felújítását a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A nagyállomás felüli lépcsőket még hónapokkal ezelőtt zárták le, mert a téli időjárás után olyan mértékben károsodtak, hogy használatuk baleset veszélyessé vált. A gyalogosok azóta csak az északi oldali lépcsőkön tudnak átkelni a vasút felett. A társaság tájékoztatása szerint eredetileg 32 súlyosan sérült lépcsőfok cseréjét tervezték, a bontás során azonban kiderült, hogy a tartó szerkezet is jelentősen károsodott. Emiatt valamennyi lépcsőfokot cserélni kell, a tartó szerkezetet meg kell erősíteni, és az acél védőkorlátot is felújítják. Július 17-től augusztus 30-ig minden hétvégén autómentes lesz a debreceni Piac utca több belvárosi szakasza. A Városháza tájékoztatása szerint péntekenként 18 órától, vasárnap 18 óráig a Széchenyi utca és az Arany János utca, valamint a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti részeket csak a gyalogosok használhatják. A lezárások idején a vendéglátóhelyek kibővített teraszokkal, a belváros pedig kulturális programokkal, kirakat kiállításokkal, gyermekfoglalkozásokkal, koncertekkel és vezetett sétákkal várja az érdeklődőket. A villamosok csökkentett sebességgel közlekednek az érintett szakaszon. Az árufeltöltés végző járművek külön engedéllyel, a lakók pedig ingatlanjuk megközelítése érdekében hajthatnak be. Kozák Ruca új országos csúcsot futott női 100 méteres gátfutásban a 16. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. A debreceni sprinter 12,59 század másodperces idővel ért célba, ezzel a 6. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. A futamot az olimpiai bajnok amerikai Russell nyerte 12,33 századdal.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Továbbra Arra is előfordulhat egy-egy futó zápor, zivatar városunkban, gyenge mérsékelt lesz az északi északnyugati szél, zivatarok környezetében feltámadhat. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: 7 óra 14 perc van, és nem csak ez folytatódik, de a Sunshine Campus D is, úgyhogy ha szeretnél nyerni belépőt a Campus Fesztiválra, akkor légy résen, figyeld az óra kezdő dalát, és onnantól kezdve pedig már csak egy SMS-edbe vagy Viber üzenetedbe kerül, aztán pedig bízz a jó szerencsében. Szóval minden órát egy olyan előadóval kezdünk, aki ott lesz majd a Campus Fesztiválon, július 22 és 26 között, és hát fontos tudni azért azt is, hogy az SMS és Viber számon 0623163000, és hát innentől kezdve pedig ugye jöhetnek az üzenetek. Az előző órában Botrágyi Zoltán nyerte, úgyhogy neked, Zoli, gratulálunk, már ott lehetsz majd a Campus Fesztiválon, és egészen este 8 óráig minden órában lesz majd egy nyertesünk, szóval ne maradjatok le a játékról, meg magáról a fesztiválról sem, ami július 22 és 26 között lesz, és körülbelül 20 színpaddal, több mint 300 előadóval készülnek, úgyhogy azt gondolom mindenki megtalálja kényekedve, igénye szerint. Úgyhogy a debreceni nagyerdő igazán hangos lesz majd a következő időszakban, és természetesen mi is a jó zenéktől, itt van például Taylor Swift.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben a fiatalok felé kanyarodunk. Mi a teendő a felvételi pontszámok kihirdetése után? Erről beszélgettünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A ponthatárok kihirdetése utáni hetek rendkívül mozgalmasak és pénzügyi szempontból is kritikusak. Ilyenkor dől el ugyanis a lakhatás és az egyetemi diáklét finanszírozás kérdései is górcső alá kerülnek. Érdemes időben tájékozódni a hallgatók számára elérhető számlacsomagokról, mert ezekhez gyakran kedvezményes hitelkeret vagy diákhitel is igénybe vehető. Sok banknál extra kedvezmény is érvényesíthető a számlavezetésben a hallgatói jogviszony igazolásával. A lakásbérleti szerződésekben is kérhetik akár a fizetési számla feltüntetését, de a különböző szolgáltatások bankkártyával történő kiegyenlítése is kényelmesebb, akár online is, ha nem kell a leendő évfolyamtársakkal hosszú sorokban állni a tanévkezdés első napjaiban.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Budapesten fogták el a kiemelten veszélyes német lövöldözőt. Gajdos László betiltaná a kotorékvadászatot. Új vezetők érkeznek a Szerencsejáték ZRT igazgatóságába. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Budapesten fogtak el egy kiemelten veszélyesnek tartott német férfit, akit a német hatóságok több mint egy hónapja kerestek. A gyanú szerint a 33 éves férfi május végén Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült. A lövöldözés után a férfi elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A német hatóságok júniusban jelezték a magyar rendőrségnek, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája a terror elhárítási központtal együttműködve akciót szervezett az elfogására. A férfit végül a 8. kerületben 5 órán belül elfogták. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi a kormánynál Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A politikus közösségi oldalán azt írta, szerinte ez az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A kotorékozás során kiképzett kutyákat küldenek föld alatti üregekbe, hogy az ott élő állatokat, legtöbbször rókákat kiugrasszák a vadászok elé. Gajdos László szerint a föld alatti küzdelemben a róka és a kutya is megsérülhet, a kis rókák pedig elpusztulnak. A miniszter úgy fogalmazott, ilyen kegyetlen módon már nem lehet vadászni Magyarországon, ezért a szabályozás módosítását kezdeményezi. Személyi változásokat jelentett be a Szerencsejáték ZRT igazgatóságában Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy dr. Olajos Marcelt az igazgatóság tagjává és elnökévé választotta, mellette pedig Horváth Zoltán is igazgatósági tag lett. A kinevezésekkel egy időben több korábbi tagot visszahívtak, köztük Rédei Krisztiánt, Ágostházi Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés Puka Zsófiát. Portné Palásti Marianna Gabriella korábban maga mondott le igazgatósági tagságáról. A változások július 15-től hatályosak. A lépés újabb vezetőváltást jelent az állami vállalatnál, miután június végén a korábbi elnök vezérigazgatót, Guller Zoltánt is felmentették. Nem csak a Matthias Corvinus kollégiumot, hanem több más közérdekű vagyonkezelő alapítványt is megszüntetnek július 31-ével. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint az érintettek között van többek között a Jövő Nemzedék Földje, a MOL, Új Európa, a Hausmann, a Millenáris, a Batthyány Lajos, a Kék Bolygó Klímavédelmi, a Makovec Campus, a Magyar Kultúráért, valamint a Zalazón alapítvány is. A döntés előzménye, hogy a parlament júniusban elfogadta az alaptörvény módosítását, amely előkészítette a közfeladat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végével szállhatnak át az államra. Azoknál a szervezeteknél, ahol nem állami alapító is van, a további működtetéssel külön nyilatkozhatnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutat, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 421, az eurót 359, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank. Térségünkben helyenként továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, a gyenge mérsékelt észak-észak-nyugati szélzivatarok környezetében feltámad. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene, ez a Session FM My Smith újdonsága szólt, ez volt a Drive Safe, és 7 óra 43 perc van, mi is ezt kérjük mindenkitől, hogy biztonsággal vezessetek, türelmesen, óvatosan, előzékenyen, és közben megjött Dankó Laci
1: is. Jó reggelt, kis csokorom, hello!
0: Laci, a sporthírekben biztos szó esik majd a VB-ről, viszont egy VB-vel kapcsolatos hírrel én is érkeztem, Jamal ugye a spanyolok csatára, mindösszesen 19 éves, és hát egy igazi csillagról van szó, csillag születik szó szerint. Na ő nemrégiben egyébként, mielőtt a VB elindult volna, bemutatta a házát, az új otthonát, azt a villát, amiben Piki és Shakira élt korábban.
1: Ugyan 3,9 milliárd forintot érő kis villa. Tehát azt azért úgy kell elképzelni, hogy közel 4 milliárdos, mármint forintban.
0: Na jó, hát oké, most panaszkodsz, hát 19 évesen az embernek még nincs annyi pénze, hogy megvegyen magának egy ennél komolyabbat. Tehát egyelőre nyilván még fiatal hozzá. Bemutatta a házát, amit amúgy nem értek, hogy erre mi szükség van, de a betörők nagyon is értik, hogy ezekre mi szükség van, és szerintem a videók nagy részét ők nézegetik. Na történt ugyanis, hogy amíg egyébként ő a pályán volt, és éppen Franciaországot legyőzve ünnepeltek, addig, és mindez Dallasban történt, addig a barcelonai otthonába ketten is betörtek, de a biztonsági szolgálat észrevette, hogy megpróbáltak bemászni a kerítésen, értesítették a hatóságokat, ekkor rádöbbentek a maszkosok, hogy ez nem fog működni, és végül is a rendőrség kiérkezése előtt már megléptek. Most a kamerafelvételek alapján próbálják azonosítani őket, és hát egyébként is a környéken megszaporodtak a betörések az elmúlt időszakban, főleg azért, mert nincs otthon a játékos.
1: De a családja sem. Nem, őt is el. Aha. Tehát a család is ott van vele Amerikában, nyilván nincs ott senki, de profi biztonsági őrök vigyázzák a házat, meg be van kamerázva. Nyilván ezt mindenki tudja. De hát nagyon sok esetben láthattuk ezt, hogy Olaszországban, Franciaországban szakosodtak erre bandák, hogy ők a mérkőzés ideje alatt. Csak hát senki nem szólt nekik, hogy ez Amerikában van ez a világbajnokság, és nem Spanyolországban. Tehát nem azért nincs otthon, Jamal, mert elment otthonról focizni, hanem azért, mert hetek óta nincs otthon. Tehát nyilván, hogyha hetekre elmész, meg amúgy is van egy biztonsági őr cég, szerintem már a kicsit nagyobb értékű ingatlanoknál is van ez a kivonuló egység, persze, meg mindenféle, persze. Nagyon sok helyen, de hát ők nem tudták. Mikor meglátták, tehát egyrészt a biztonságiak értesítették a rendőrséget, ők meg meglátták a kamerát, és elkezdtek menekülni, kerítésen visszamászva, meg össze-vissza, tehát egy... Szóval ez egy való sikerült betörési kísérlet volt.
0: Én egyébként a betörőket is tudom olykor így sajnálni, mert hogyha belegondolsz, amúgy nekik is egy óriási stressz ez a foglalkozás. Tehát nem olyan nyugodt munkakör, hogy bemész az irodába, és akkor rutinból lehozod azt a napot, értesz hozzá ahhoz, amit csinálsz, nem kell annyira megerőltetned magad, egy ilyen kis kényelmes életet élsz. Az övék borzasztó stresszes. Szerintem egyébként a betörők hamarabb halnak. Pont azért, mert olyan stressz, egészségügyi kockázattal jár, az egyik legkomolyabb.
1: Nyilván, hát ha megszerezted a cuccot, még utána el is kell adnod. Tehát, hogy az a következő, ott volt a Louvre esete, tehát, hogy mit tudnak csinálni vele, kinek tudod eladni Napóleonnak az ékszereit, meg azokat a dolgokat. Hát senkinek, mert mindenki tudja, hogy körözi a félvilág. Mit csinálsz vele? Beteszed egy szívbe, és elmondhatod, hogy nálam van a lopott szajri, nem fogod megvenni.
0: Hát nem, először egy levéltárba mész, és megnézed, igen, hogy Napóleonnak kik a leszármazottai.
1: Mit csináltak? Feldarabolták ott is állítólag, vagyis hát egy részét már meg tönkretették. Kiszedték a gyöngyöket, és eladja külön-külön darabonként. De hát erről tényleg mindig az a történet jut eszembe, amikor a szobrot felvágták.
0: Feldarabolják. Hát akkor az egyikük esztergályos, a másik meg hentes.
1: Igen, és akkor mennek, és kész. Hát a csúcs az tényleg ez volt, amikor a fém szobrot, meg a bronz szobrot, meg ilyesmit ledöntötték, feldarabolták, és elvitték a vastelepre. Hát aki ilyet működtet, az mesélhetne, hogy mi mindent kapott már, és hoztak már be hozzá.
0: Nekem és mennyi mindent vett át?
1: Igen, volt egy ismerősöm, Sikában. És akkor néha küldött fotókat, és mondta, hogy hát ez hihetetlen, hogy mi mindent találnak. Tehát ez a 100 000 éves ilyen nem is tudom, motorvásztól kezdve mindenfélét, amit bevittek. Puska alkatrészek, stb. De volt olyan.
0: A MÁV-tól villanyvezetékek.
1: Igen, amikor a honvédség megszűnt, utána egy csomó ilyen rohamsisak. Tehát, hogy kinél volt elfekvőben, ott a 30 darab rohamsisak. Tehát minek?
0: Gyűjtögette.
1: Végül is újra megvolt.
0: Igen, na úgyhogy a betörők egyelőre nincsenek meg. Én nem tudom egyébként, hogy erre vannak képzések, vagy ezt nagyon fiatalon el kell kezdeni, hogy az ember egy ilyenbe belevágjon. Hát ugye azért csak próbálkozom a betörők fejével gondolkodni.
1: Azért ilyen OK-s képzésre menjél el, aztán ki van írva? Azt esztergályos, hegesztő, betörő, és a többi.
0: De tényleg nem lehet egyszerű az életüket. Most azt hiszitek, hogy hülyéskedek, pedig nem. Tehát, hogy eleve megtervezni ezt az egészet. Aztán, amikor ott vagy a helyszínen, óriási stressz van benned, és izgalom, és azt mondod, hogy nem, én ezt nem akarom csinálni, de eszedbe jut, hogy tanulni se volt kedved, és akkor inkább meg nem értesz semmihez, és inkább átmászol a kerítésen. Na most az a kérdés egyébként, hogy ilyenkor vajon viszik magukkal azt a videófelvételt, amin Jambán bemutatta az otthonukat, vagy az otthonát?
1: Nem hiszem. Tehát ilyenkor azért nem mutatnak meg minden, nem azzal kezdődik, hogy az a videófelvétel, hogy itt van a kapcsolószekrény, itt kell bemászni, itt van a nyíl, stb. Nem, ez egyébként divat, több helyen is megmutatják, tehát elmész a lakására, és egy kicsit közvetlenebb a szurkolóknak, hogy megmutatja, hogy él. Ez Magyarországon is előfordult,
0: a szurkolóknak. Ha hátradőlhetnek, hogy jó van, oké, akkor nem mély szegénységben, nyomorban.
1: Nem szokták bemutatni a házat, hanem inkább csak a nappalit, vagy a konyhát, és akkor azt mutatja, hogy na, itt szoktunk főzni, itt szoktunk reggelizni, kávézni, ő egyébként ilyen kávét szeret, olyan kávét, ezt-azt. Múltkor néztem pont, nem is tudom, melyik ismert sportoló volt, és mondta, hogy náluk a kávégép, meg az a környék, a párjának az a szenvedélye. Tehát, hogy ilyen hiper-szuper kávégépe van, és azt mondta, hogy órákat képes elmolyolni azzal, hogy most ott az a kávé az ilyen legyen, olyan legyen, ilyen hab legyen rajta, ilyen különleges, stb.
0: Várj, mert átjukasztotta a bicska a zsebemet, egy pillanat, csak visszatolom, hogy órák, tehát, hogy valakinek vannak óra hosszái.
1: Arra, hogy
0: a kávéfőzre bíbelődjön.
1: Igen, mert szereti ezt csinálni, de hát itt nem kell messzire menni, nekem is van több ilyen kollégám, aki nem ez a gyors lefőzős kapszulás kávé, hanem megvett nem egy drága, de egy ilyen normálisabb kávéfőzőt, magának őrli a kávé, tehát azt mondja, hogy az, ami már őrölt kávé, azt például ő nem, mert az aromája már
0: hát
1: nem,
0: az
1: olyan,
0: már nem olyan. Persze.
1: Igen, kibontja frissen, utána ilyen aromatartó dobozban zárja vissza. Azt tehát akik ezzel, ezek a bariszták, ugye?
0: Akik
1: ezzel foglalkoznak,
0: ez a fétis.
1: Ők ezeket tudják, hogy hogy kell, és ő is vett egy ilyen készüléket, lefőzi, hol erősebb, hol gyengébb, kísérletezget, jeges kávét csinál, stb. Na mindegy, szóval ezt mutatták csak be, hogy a konyhában mi van, miket főznek, miket esznek, mert szeret főzni a srác is, a párja is, tehát ilyeneket kell elképzelni.
0: Hát akkor ezek a kávéfőzőre mentek, most a robotgépre.
1: Igen. Amikor látod a Beckham filmet, ott is ott ülnek a nappaliukba, de nem látsz egyébként semmit azon kívül, hogy ülnek egy nappaliban. Tehát, hogy ott beszélgetnek Victoria Beckham.
0: Jó, meg nyilván egyébként kívülről is látod a házon, hogy azért valószínűleg nem a nárcisz fekete-fehér tévében bent, hanem azért mégiscsak egy jól felszerelt, egy
1: mint
0: egy
1: ahogy én néztem dolog. Annak idején, amikor vezették az utcánkba a csatorna vezetéket, és a ásó emberek, ilyen gyanús volt nekem, néztem pont a tévét a nappaliban, valami meccs ment, vagy valami ilyesmi, és olyan furán mozogtak a háttérben, mintha ilyen fényviszonyok változtak volna, hát még nem volt függönyünk, mert akkor költöztünk be a házba, és akkor kívül pedig, akik ásták ott a csöveket, meg stb., így a lapátra támaszkodva hárman nézték szintén a meccset az ablakon keresztül.
0: És ott szurkoltak.
1: Mondom, vegyem kicsit hangosabbra, hogy halljátok a kommentát, és röhögtek, úgyhogy jó fejek voltak.
0: Miért nem dolgoztok?
1: Csak kíváncsiak voltunk az eredményre.
0: Jöttetek betonozni, hát amúgy is szurkolunk, csak itt az ablakban.
1: Igen.
0: Na, úgyhogy vannak ilyen érdekes esetek, tehát nyilván egyébként az, hogyha a bűnözők tudják azt, hogy a fixen nincs otthon, akihez be akarnak törni, hát igen, akkor ott ez számukra egy ilyen mézes madzag, de nyilván egyébként manapság már tényleg kamerarendszer, biztonsági szolgálat, vagy a kivonuló egységek, vagy hát azért, akinek van egy 3,9 milliárdos ingatlanja, ott valószínűleg a biztonsági őrnek van külön lakrésze, vagy legalábbis én építenék neki egy kis bódét, ahova olykor...
1: Ő biztos, hogy ott laknak.
0: Hát valószínű. Tehát
1: biztos, vagy pedig váltják egymást, de ők biztos, hogy éjjel-nappal ott vannak. Az ilyen, főleg miután megszaporodtak a hasonló bűncselekmények, így szerintem tényleg akinek egy ekkora villája van, mert ez egy luxus villa. Más kérdés, hogy tényleg ennek már eszmei értéke is van, pont a Shakira és Piqué élete miatt, hogy mi mindent láthatott az a villa. Tehát nem tudom, hogy Jamal biztos, hogy jó menne egy olyan villába beköltözni, ahol az a pár szétment, aki előtte lakott benne.
0: Hát, hogyha azok a falak tudnának beszélni, nagyon hangosak lennének. Tehát, hogy aludni nem lehetne azok között, igen, a falak között.
1: Mindig egész éjszaka szólt a vaka-vaka.
0: Igen, na, akkor most viszont majd a Die-Die. De ezúttal nem az jön, hanem egy olyan előadó dala, aki ott lesz szintén a Campus Fesztiválon. Nem maradjatok le a játékról, hiszen jegyeket sorsolunk.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
1: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével! Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
3: Igazi retrozenék, ízek és italok.
2: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
3: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
2: 1 millió forint.
3: Grand Casino 024.
2: A Debrecen Pláza földszintjén.
3: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
2: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
3: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: További szép reggelt, sok türelmet, hogy mi újság Debrecen területén, azt Horváth László gépjármű szakoktatótól tudjuk meg már is. Jó reggelt, mi újság?
5: Jó reggelt, kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Átértem a Füredi utca 57 számtól, 57-es számtól, ez a Sinai Miklós utca kereszteződése. Most már idáig kiterjedt a javítási munkálat, tehát az átalakítási munkálatok egész a bentérig, tehát ha egy módon rá kerüljük azt a szakaszt, mert egy távon járható a négyből, valamint a Faragtár hét vezér Budai Nagyantal kereszteződésében csomópontjában az átalakítási munkálatok a végéhez közelednek, két nap múlva visszakapjuk, illetve még a Nagy-Erdei körútot említeném meg, a Campus Fesztivál miatt ugye a kordonozási munkálatok még továbbra is folynak, ha lehet itt is vagy kerüljünk, vagy nagyon óvatosan és számoljunk hosszabb menetidővel. Lehet kívánok én mindenkinek balesetmentes közlekedést.
4: Így legyen, László, köszönjük!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Vonalkóddal trükközött egy férfi a debreceni önkiszolgáló kassáknál. Új forgalmi rend lépett életbe a Vámospécsi úti csomópontnál, súlyosabb büntetést kapott a bosszúból gázolni próbáló férfi. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkódok cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kasszájnál. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének záró fázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagyantal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádlott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormányozta a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC sígre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabella első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
7: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja most közepes szintet ért el, így egy kicsit fellélegezhetnek városunkban az allergiások. Jó hír, hogy nem várható front hatás sem, a napos időszakok pedig jó hatással lesznek a hangulatunkra, közérzetünkre. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3

0: felvettem a kapcsolatot. Hát ilyenkor név, cím, telefonszám, személyigazolványszám, e-mail cím, tehát hogy mindenre szükség van, és ilyenkor ugye a nyereményed egy darab belépő a Campus Fesztiválra, ami július 22 és 26 között zajlik a Nagyerdőben, Debrecenben. No, és folytatódik tovább a játék, szóval ebben az órában is hallhattatok már egy kezdődalt a Campus Fesztivál előadói közül, és egészen este 8 óráig minden órában nyerhettek belépőt.
1: Te voltál már Campus Fesztivál?
0: Voltam egy párszor, igen, hiszem néhány évvel ezelőtt is volt hozzá szerencsém. Egy őrületes, tehát hogy országos hírű, és azt gondolom, hogy országos is elismert, például a Campus Fesztivál szervezésben, technikailag fellépőben.
1: Hát, aki először van ott, annak szerintem hatalmas meglepetés, hogy jön, megy, sétálgat, különböző színpadok. Én három este például három különböző tankcsapda koncertet hallottam akkor. Ez vagy két vagy három éve volt.
0: A különböző színpadokon léptek fel egy
1: nem,
0: este?
1: Nem, hanem vagy? Háromszor is felléptek különböző stílusokban. Uh-huh. Először előadták azt a koncertet, amit egyébként is hallani szoktál, tehát az a slágerek és a többi. Következőnél elővették azokat a régi dalokat, amiket ritkábban játszanak, és a harmadik azt hiszem talán ilyen lírikusabb unplugged
0: többi. Szerű
1: volt. Nagyon jó volt.
0: Szenzációs volt.
1: És az a durva, hogy mész az egyik színpadhoz, mondjuk igen, végighallgatod a tankcsapdát, majd átmész egy másik, ott meg egy DJ zenél, majd egy harmadikra ott nem tudom milyen valami folklór zene szól, aztán utána egy punk zenekar, aztán egy nem tudom, tehát hogy így körbe sétálsz és közben mindenhol más-más zenét hallhatsz, egy igazi multikulti az egész, és pont ezért jó.
0: Igen, és nagyon jól el lehet ütni az időt már egy bizonyos alkoholszint után, azzal is, hogyha olyan a baráti társaságod, amilyen az enyém volt, hogy azt a pontot kerestük, ahonnan minél többféle zenét hallunk, és próbáljuk megállapítani, hogy honnan mi szól. Tehát, hogy vannak nyilván azért összehallások, hogyha megtalálod azt a bizonyos pontot a sétálásod közben. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy egy nagyon nagy élmény, nyilván például egy olyan számára, aki még nem járt fesztiválon, én azt gondolom, egy nagyon jó belépő egy kampuszfesztivál, több mint 20 színpaddal, több mint 300 zenei előadóval, tehát ott aztán végképp mindenki megtalálja kényekedve igénye szerint, aki csak egy kicsit is szeret bármilyen zenét, az ott lesz a Campus Fesztiválon, mármint maga az a zenei stílus, ebben egészen biztos vagyok, úgyhogy sokakat el is szeretnénk mi is juttatni a mai nap folyamán, éppen ezért minden órában van játék. És hát vételkörzetünkben történt egy eset, nem is olyan régen, amiben rendőri intézkedésre volt szükség, hogy mi játszódott le abban a férfiben, aki ásóval és vasvillával járkált, és autókat rongált meg, és járókelőket fenyegetett, azt nem tudom, de itt volt olyan, aki azt írta, hogy ablakmosóra ivott vodkát, vagy valami hasonló. Én még nem próbáltam, szerintem ti se tegyétek, de nem tudom, hogy
1: mi játszott. Ablakmosóra vodkát? Miért rontott el a vodkát?
0: Az ablakmosót.
1: Olyan jó illata már. Egyébként igen, tehát annak idén az oroszok mondták ezt, amikor nagyon hideg volt náluk, akkor az ablakmosó helyett vodkát öntöttek be. De hát inkább fordítva tudom ezt elképzelni, tehát vodka helyett itták az ablakmosó. De hogy ez a kettőt együtt, tehát mi, hogy elvegye az ablakmosó ízét, vagy fordítva? Tehát én nem tudom.
0: Nem tudjuk, hogy mi történhetett a férfi fejében, viszont végül a rendőrség intézkedett. Elektromos sokkolót használtak, amiből szintén felállt a férfi, felemelte az ásót, és három rendőrnek kellett látni.
1: Mire jó az ablakmosó? Mennyi energiát ad, és még ugye? Így gyártják ezeket a különböző energiaitalokat. Francokat kell, egy üveg ablakmosó, megiszott, kész.
0: De nem lehet, hogy ez
1: rá volt írva az ablakmosatod, nem tudom hány százalék alkohol, jó lesz.
0: Nem lehet, hogy ez nem is ember volt, hanem egy robot. És a sokkolóval csak olajat öntöttek a tűzre, és feltöltötték az aksiát, és a celláknál 100%-on mentek. És szóval egészen hihetetlen.
1: Jó, csak a sokkolóval, és úgy, hogy tele van alkohol, nem gyullad ki? Tudod, hogyha szikrát kap, vagy valami?
0: Szerintem az nem olyan szikrázó. A férfi mellett az autók, amelyek elmentek, azokba is beleszúrta a vasvillát. Álló járműveknek a szélvédőjét tette tönkre. Azt hiszem, hogy 4 autót sikerült elég komolyan megrongálnia, illetve az egyik intézkedő rendőr is könnyebben sérült.
1: Csak a gumiba szúrta bele, vagy a karosszériába? A
0: karosszériába.
1: Kiukasztotta a karosszériát? Ne ígyatok ablakmosót.
0: Ne.
1: Tehát ez hihetetlen. De ugye milyen bosszantó, ezt gondolj már bele, hogy le kell rajzolni majd azt a közlekedési szituációt, amikor baleset történik például, és akkor így oda rajzolsz egy embert egy vasvillával.
0: Szalmak alap madár ijesztő.
1: Beviszed a biztosítót, és így ránéz, és akkor megmondja, hogy hát ez a patás ördög, ez meg mi a bánatod.
0: És akkor mikor nézi a véleményező, vagy a szakértő, azt mondja, hány lyuk van itt? Igen, aztán Google-ba beüti, oké, vasvilla, jó van, 6 hegy.

0: Ugye van? Eleg, oké, ez tényleg az. Egyszer jártam úgy egyébként, és tényleg az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
1: Vakkomondor.
0: Behorpadt a karosszérja. De nem hittem el, amit látok.
1: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen. Még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
0: Igen, és pont március 20-e volt is a szülinapja.
1: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
0: Nem emlékszem.
1: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
0: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
1: Igen, csak ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autódnak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk bemegy. Ezt mondja, hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszéria, neki mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
0: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikepért
1: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
0: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
1: Hát ezt nem lehet fényezni. Hát ez hogy megíteled a lyukat? Hát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úriemberen, aki ezt csinálta? Mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
0: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
1: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
0: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
1: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
0: a ladába. Azért az is jól néz ki.
1: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kilátok, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
0: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
1: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
0: 8 óra 23 perc van, innen folytatjuk, legközelebb pedig sporthírekkel, valószínűleg VB-zni is fogunk. J-Lo megérkezett közben David Guettával.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, melyek a legfrissebb sporthírek, Laci?
3: Nem fogod kitalálni, de Argentina Spanyolország ellen játszik majd a világbajnoki döntőben. Szerintem ezt még nem hallottad, és mosolyogsz, tehát azt jelenti, hogy megtetted az argentinokat, nem. És ezek szerint nyertél.
2: Nem, hanem az angolokat tettem meg.
3: Hát ezt nem hiszem.
2: És az argentinoknak szurkoltam, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elment a pénzem, a mixem, mert végre, ahogy te szoktad mondani, nagyon szép ez a szó, ez a kutyaütő csapat, ez végre kiesett, én már nagyon-nagyon vártam, csak hogy egy személyes megjegyzésem is legyen, és ahogy mondta ott a szakkommentátor is, a futball nyelve a spanyol, és azt gondolom, hogy ilyen döntőről álmodhattunk.
3: Hát nem hát. Értek veled egyet. Ez szerintem a világbajnokság legrosszabb első fél ideje volt, amit valaha láttunk.
2: Ja, hát én arról lemaradtam.
3: Ó, hát
2: ez utolsó 20 percet láttam.
3: Konkrétan katasztrófa volt. Amiért nem nézed az Atletico meccseit, Simeone miatt.
2: Igen.
3: Itt pályán volt Simeone.
2: Az hát egy másik.
3: Ifjabbik.
2: Ja, az az ifjabbik
3: hát,
2: Simeone?
3: Igen. Aha. Hát katasztrófa volt. Hát annak a sásznak már nem kellett volna pályán lenni, szerintem most az argentin szurkolóknak, vagy akik az argentinak szurkolnak. Nálam annyira kinyílt a bicska, mindenkibe belerugott, aki arra járt, utána mindig reklamált, mindig fetrengett, bármi történt.
2: Apa, így jó!
3: Tehát ez a... hát egyszerűen nem. És az a baj, hogy a szakértő mondta azt a stúdióban, és ez nekem is feltűnt, hogy nagyon sok volt a szabálytalanság, nagyon sok volt az argentin szabálytalanság, és nem is értettük, hogy
2: miért. Három
3: gyakorlatilag, hát az első fél időben 12 szabálytalanság után kaptak egyet, míg az angolok 6 után kaptak egyet. Ah. Tehát így volt az arány az első fél időt követően, és komolyan mondom, nekem teljesen mindegy volt, hogy melyik csapat volt, de már egy idő után azt vettem észre, hogy kezdem utálni Argentinát emiatt a játék miatt, mert nem ez jellemezte őket. Hogy mi a bánat történt ezekkel, hogy ilyen favágók lettek. És aztán jött a második fél idő, megkapták a gólt, és lám, elkezdtek focizni. Ugyanúgy, mint ahogy elkezdtek az előző mérkőzésen, meg ugyanúgy, mint a zöldfoki köztársaság ellen, és akkor kiderült, hogy egyébként nagyon tudnak focizni, és Bilem ezt megint adott két gólpaszt, tehát parádésan játszanak, de hogy miért az első fél időben ez volt a taktika, nem tudom. Minden esetre bevált, mert az angolok taktikája, meg pont szerintem ők elrontották Tuchellel az élen, hogy abban a másodpercben, hogy megszerezték a vezetést, beálltak védekezni.
2: És magukra húzták.
3: Magukra, és majd kihúzzuk valahogy. Hát na, ezt nem kellett volna, most már nyilván mindenki okos Anglia részéről is, de hát az argentinok meg innentől kezdve már minden mindegy alapon mentek előre, és ha már egyszer sikerült nekik 0-2-ről fordítani, meg már sikerült többször hátrányból felállniuk, miért ne sikerülne most is? Amikor egyenlítettek, már biztos voltam benne, hogy nem lesz hosszabbítás. Hiába a 85. percben jártunk, mondtam, hogy innentől, ha ők lendületet kapnak, már nem tudod megállítani őket. Nem is sikerült, úgyhogy Argentina, azt kell mondjam, hogy annak köszönhetően, ahogy játszott tegnap a második fél időben, meg ahogy többször megfordította a hátrányból a mérkőzéseket, két kapufát is rúgtak, hát nem volt érdemtelen a győzelmük, abszolút jogosan jutott be végül is a döntőbe. Csak az az első fél idő, az ne lett volna.
2: Azt pont nem láttam, szóval erről nem tudok nyilatkozni. Mondom, az utolsó 20 perc az olyan volt, hogy tanítani lehetne.
3: Konkrétan 25 percig nem volt lövési kísérlet. Egyik csapat részéről sem. Tehát csak ez volt.
2: Óvatos semmi?
3: Nem is az óvatos, hanem ez a harmadik percben már egymásnak ugrunk és kakaskodunk. Bellingham egyébként adott egy fülest a végén a lefújás után, hogy már nem mutatott a kamera az egyik argentin játékosnak. Pont egy olyannak, aki nem is játszott, csere volt. Tehát még csak azt se lehetett, hogy aki rugdosta végig, mert egyébként kapott eleget, de hát Messi is. Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy őt is darálták rendesen. Úgyhogy az egész első fél idő az inkább hasonlított egy ilyen pankrát óra, vagy nem is tudom mire, és fetrengés egyik oldalon, másik oldalon, megrúgott, a másik belerúgott.
2: Jó, de nincsenek jóban ezek a csapatok.
3: Nincsenek jóban, nyilván, hát ezt tudjuk a politikai hátteret is, ugye a Falkland-szigetek háborújának idején Anglia és Argentína között, ami azzal zárult, hogy a Anglia területe maradt, tehát hogy amiatt kimondottan nem jó a viszony. Hát az argentin szurkolókról meg annyit, hogy ők már balhéztak az utcán is, tehát már a mérkőzés előtt is több verekedés volt. Egymással is összevesztek, két Buenos Aires-i szurkolótábor, de közben vadáztak másokra is, egy mexikói szurkolót vertek meg, ez is hihetetlen volt. Az angoloknak meg kiadták előzetesen, hogy mely kocsmákba menjenek, ahol csak angol szurkolókat fognak kiszolgálni, és nem is engednek be Argentint. mindenki arra számított, hogy egyébként balhék lesznek is, és ezért nem is akarták az argentin szurkolókat már beengedni, de volt szurkolás ellentétben az előző napi elődöntővel, amit mind a ketten úgy néztünk, és meg is állapítottuk, hogy egy úri közönség volt, ugye a francia mérkőzésen.
2: A zsebkendővel fogja a sörös pofát.
3: A francia-spanyol meccsen gyakorlatilag akkor hördült csak fel a közönség, ha történt valami a pályán, egyébként meg csendben ült mindenki. Itt nem volt ilyen, mert az elején az angol szurkolók énekeltek, aztán utána az argentinok ünnepeltek, tehát itt igazi futball hangulat volt. Azt kell mondjam, hogy a VB-n ez is egy hiánycikk, mert sokan vannak, itt is voltak 68 ezeren, de a hangulat az nem mindig olyan, mint ami egy futballhoz való, mint például itt Európában, amit már megszoktunk. Minden esetre megvan a döntő, Argentina, Spanyolország, előtte pedig ugye a bronzmeccs, Franciaország, Anglia, ezek sem ígérkeznek rossz találkozóknak, de mondom még egyszer, a világbajnokságon azért láttunk izgalmasabb vagy jobb mérkőzéseket is, legalábbis az első félidő alapján mindenképp. Akár a francia-spanyolt is említhetném, ott sem volt egy sziporkázó játék. De hát általában, amikor már nagy a tét, akkor onnantól kezdve már nem is várhatunk sziporkázó játékot.
2: Igen, és általában, amikor két ilyen nagyon erős csapat küzd egymással nagyon komoly tét mellett, akkor azt tesz jót a meccsnek, hogyha valaki gyorsan talál egy gólt.
3: Abszolút. Ez tényleg így van, eszembe is jutott. Veled beszélgettük tegnap négy szem közt, hogy ahogy megszületik a gól, onnantól varázsütésre megváltozik a játék, és tényleg így van, tegnap is ez történt, ahogy az angolok szerezték a vezetést, akkor onnantól kezdve volt foci. És milyen érdekes, mikor hátrányba kerültek, akkor az angolok is mentek előre, és onnantól a végén már ők is próbáltak egyenlíteni. Persze ott már kockáztatni is kell. Nekem úgy tűnt ott, hogy mintha elfáradtak volna az angolok, ott amikor visszaálltak teljesen védekezni, és nem tudtam, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire a fáradtság jele, de aztán kiderült, hogy amikor 2-1-re már Argentina vezetett, hogy tudnak előre menni, és tudnak még támadni, van még bennük erő. Minden esetre így már késői volt ez a hajrá az angoloktól.
2: Na minden esetre bebizonyosodott az, hogy ha én az angolok ellen fogadok, ők nyernek, ha az angolokra fogadok, akkor megvesztenek.
3: Teljesen mindegy, ha te az angolokra fogadsz, vagy ilyesmi, mindig veszítesz.
2: Te teljesen. Te nekem nagy óriási mumus, bebizonyosodott a Manchester Unitednél, és most az angol válogatott.
3: Most már kíváncsi vagyok, hogy az argentin-spanyol meccsen kire fogsz fogadni, vagy fogadsz egyáltalán, mert ez aztán megjósolhatatlan.
2: Teljes mértékben megjósolhatatlan, mint ahogy nincs két egyforma játékkép sem az adott csapatoknál. Tehát, hogy lásd, ott voltak a franciák is, akik kifogtak egy olyan nehéz, meg olyan rossz napot, hogy semmi nem akart összejönni. És hogyha van valamelyik csapatnál, akár a döntőben is egy ilyen, akkor lehet, hogy egy olyan Argentinát, vagy egy olyan Spanyolországot látunk, amin elcsodálkozunk, hogy hát de nem erről volt szó, hát eddig nem így játszottatok. Nem lehet kiszámolni, úgyhogy nagyon kíváncsian várom.
3: Meglátjuk majd. Azt is láthatjuk, hogy július 24-én elkezdődik a magyar foci, és azt már élőben is láthatjuk, és hát a Spari-Újpest mérkőzés lesz majd a nyitó meccs. Ez egy péntek esti foci, tehát pénteken este 8 órától július 24-én. A Kisvárda szombaton játszik majd 25-én, a Honvédot fogadja, a Debrecen pedig vasárnap a Puskás Akadémia ellen. Tehát régiónk csapataiból, ha valaki nagyon szereti a focit, végig járhatja akár mind a három helyszínt is, hiszen hazai környezetben játszanak az együttesek, és hát utána majd augusztus elején jön majd egy Debrecen-Nyíregyháza rangadó is, úgyhogy arra sem kell most már sokat várni. Sajnos van egy nagyon rossz hírem is, életének 82. évében elhunyt Szántó Imre öcsi bácsi, ahogy mindenki ismeri, az utolsó magyar ökölvívó olimpiai bajnok edzője, Kovács Istvánnak az edzője. Hétközben beszélgettünk vele, tegnap megkezdődött az országos bajnokság, a magyar bajnokság Nyíregyházán. Akkor érkezett ez a tragikus hír közvetlenül a kezdés előtt, és Szántó Imrére is emlékeztek 10 gong szóval, egy nagyon szép gesztus volt a szervezők részéről. Zajlik majd egyébként folyamatosan az ökölvívó bajnokság, tehát szombaton rendezik majd a döntőket, gyakorlatilag minden válogatott sportoló szinte itt van a Continental Arénában, érdemes kilátogatni, meg lehet nézni egyébként Papp Lászlónak az erekjéit is, amiket az olimpiai érmeit, tehát ezeket is, ha már ott vagy a mérkőzésen, érdemes megtekinteni, úgyhogy egy remek kis programnak ígérkezik a hétvégére.
2: Laci, köszönjük a sport összefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport. A

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjében. A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játék részben, mert eléggé egysíkú játékot folytatott mindkét csapat. Nagyjából 3-4 passz után ugyanis érkezett az ellenfél és buktatta a labdát birtokló játékost. Ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni kapura, lövésig nem jutottak el. Leginkább Bellingham bánta a szigorú őrzést, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz, az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Fernandez lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára. A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok. Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni. Különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd McAllister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza. Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a 16-osa elé, a hajrában pedig már 5 védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Fernandez egyenlített, sőt a háromszoros VB győztes nem állt le, McAllister még egyszer eltalálta a kapufát, a 9 perces ráadás elején Martinez fejese viszont már a VB döntőbe jutást jelentette a címvédőnek, mindkét esetben Lionel Messi adta a gólpasszt. Argentina a 6. VB elődöntőjét játsza, s valamennyit megnyert, míg Anglia 60 év után jutott volna újra világbajnoki döntő. De 1966 óta ez lehet az első érme az angol válogatottnak. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a 3. helyért lépnek pályára Franciaország ellen.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

Murray énekelt, ez még mindig a Sunshine FM. 8 óra 53 perc van. Sunshine Campus Day, ez a mai kínálat, és az azt jelenti, hogy minden egyes órában van egy kampuszfesztivál nyertesünk. Ebben az órában pedig nem lett más, mint Németh Peterman Regina, aki szerintem majd lefordult a székről, amikor olvasta az üzenetem, hogy ő nyert, úgyhogy Regina, gratulálunk, egy darab fesztivál belépőd már megvan, és a nap további részében egyébként minden egyes órában az óra nyitó dala egy olyan előadóhoz köthető, aki ott lesz a Campus Fesztiválon július 22 és 26 között, úgyhogy ne maradjatok le a játékról, figyeljétek, füleljétek az órakezdő dalokat, és küldjétek el SMS-ben vagy Viberen a Campus szót, ilyen egyszerű a játék. 0623 16 3000. Közben Lacitól tudjuk, hogy Debrecen Füredi út, aki teheti, kerülje, óriási a dugó a BEM tér előtt. Köszönjük a hasznos információkat. A továbbiakban is csak jó zenét játszunk, nem sokára pedig friss hírek, információk, és a következő órában innen folytatjuk.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új terápiás kutatás indul a Debreceni Egyetemen a Covid és az influenza ellen. Debrecenben 220 ezer forint a lakbérek középértéke, megújult a Pallagi úti újságháza egyik szárnya. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új terápiás lehetőséget vizsgál a COVID-19 és az influenza kezelésére a Debreceni Egyetem kutatócsoportja. Zákány Florina, az Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének adjunktusa sikeresen pályázott a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjára, így 5 éves 282 millió forintos támogatással alapíthat önálló kutatócsoportot. A szakemberek olyan célzott membrán lipid terápiát fejlesztenek, amely a vírusok sejtek bejutását gátolhatja. A kutatás alapján, hogy a COVID és az influenza A vírus is a sejthártya koleszterinben gazdag részeit használja a fertőzés korai szakaszában. A cél a tüdő sejtjeiben a koleszterin szint célzott csökkentése, ami a jövőben hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítő kezelést jelenthet. Debrecenben 220 ezer forint a kiadó lakások bérleti díjának közép értéke a KSH és az ingatlan.com lakbér indexe szerint. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban továbbra is 200 ezer forint körül húzódik a bérlők lélektani határa. Szegeden, Győrben és Veszprémben átlagosan 200 ezer forintot kérnek havonta egy kiadó lakásért. Országosan júniusban 0,9%-kal, Budapesten 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest, ugyanakkor ez volt a legkisebb júniusi drágulás a 2020-as járvány időszak óta. A kínálat közben szűkült június eleje és július eleje között országosan 2,6%-kal kevesebb kiadó lakáshirdetés jelent meg. Jelenleg így is több mint 15 ezer kiadó lakóingatlanból válogathatnak a bérlők. Csak nem 200 millió forintból újult meg a debreceni Pallagi úti újságháza első emeletének egyik szárnya. A fél évig tartó felújítás során korszerű akadálymentes környezetet alakítottak ki, és új modern betegágyak is kerültek az osztályra. Az 55 férőhelyes 18 szobás részlegen egységes demens osztály működik majd. Az intézmény átfogó korszerűsítéséről még 2017-ben döntöttek, a munkálatok pedig szakaszosan szárnyanként zajlanak, hogy a bentlakók ellátása a felújítás idején is folyamatos maradjon. A fejlesztést Debrecen önkormányzat a saját forrásból finanszírozza. A tervek között szerepel a harmadik emelet felújítása és az intézmény későbbi bővítése is, mivel az idősek háza csak nem teljes kihasználtsággal működik, és jelentős a várólista. Tervpályázatot írt ki Debrecen önkormányzata a déli városrész hosszú távú fejlesztésének előkészítésére. A vizsgált terület többek között a majorsági földeket, a Salakmotor stadion környékét és az egykori repülőtéri hangárok helyét is érinti. A cél egy fenntartható, élhető és zöld szempontokat is figyelembe vevő déli városközpont kialakításának szakmai megalapozást. Megkezdődött a Vámospécsi úti kapacitás bővítő fejlesztés első ütemének záró fázisa Debrecenben. A következő másfél hónapban sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkákat a tanítási szünet idejére ütemezték, hogy minél kisebb fennakadásokat okozzanak. Július 13 és 24-e között több helyen járda, busz megálló és sáv építés zajlik a Faragtár utcán, a Hétvezér utcán és a Vámospécsi úton. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé egyenesen nem lehet jobbra kanyarodni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzés légszomjat is okozhat. Emellett rosszabbodhat az asztmások állapota is. Nem várható fronthatás. Péntek hajnalban a maximumok 15-21 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítés. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: És folytatódik a Sunshine Campus Day is, 9 óra 14 perc van. Érdemes figyelni, egészen este 8 óráig minden egyes órát egy olyan előadó dalával kezdjük, aki ott lesz a jövő héten a debreceni Nagyerdőben, a Campus Fesztiválon. No, hát közben pedig ott már nagy erőkkel rakják össze azért ott a színpadot, és mindenféle infrastruktúra kiépítése is zajlik, úgyhogy valószínűleg nagyobb menetidőre kell készülnötök, hogyha a környéken autóztok, szerintem érdemes lehet elkerülni. Lacitól tudjuk közben, hogy a Füredi útat aki teheti kerülje, óriási a dugó a BEM tér elő.

mindenképpen hiteles. Jó, köszi előre is. Ami pedig az időjárást illeti, az UVB sugárzás egyébként magas lesz, úgyhogy melegünk is lesz, meg még égetni is fog a nap, és még olykor-olykor eleredhet az eső is. Szóval úgy mindenre készüljetek, elvileg egyébként homok és hóvihar, illetve tornádó, vulkánkitörés és földrengés nem lesz térségünkben. Jó zene viszont annál inkább, úgyhogy megyünk is tovább Cyrillel, a Stramblin, egy nagyon sok-sok évtizeddel ezelőtti muzsika, amit hát nagyon jól irányzott remixel hozott most nekünk Cyrill, de itt lesz majd még a blogban Sigala és például Bruno Mars is, szóval maradjatok.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, és ahol többek között Campus napi jegyet nyerhettek, úgyhogy legyetek része. Egészen este 8 óráig minden órában az óranyitó dal egy Campus fesztiválhoz köthető, és azon a fesztiválon fellépő előadó dalát forgatjuk. Amint ezt meghalljátok, akkor érdemes elküldeni a Campus szót SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000. A jövő hét pedig akkor igazán mozgalmas lesz emiatt is. Debrecenben a Campus fesztivál területén már most nagy a mozgolódás, nyüzsgés és a forgalom korlátozás, ugyanis az építkezés javában zajlik. Éppen ezért, hogyha tehetitek, és nem arra van éppen dolgotok, akkor kerüljetek. A Campus fesztivált viszont ne kerüljétek el, mutatom, hogy miért nem.
1: Campus programajánló a Sunshine FM-en.
0: Jövő héten Debrecenben a nagyerdei madárcsicsergést felváltja valami egészen más, és 5 napon keresztül tartó zakatolás veszi kezdetét. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a maga stílusát, kezdve mondjuk a Campus Fesztivál szerdai nyitónapjával, július 22-ével, amikor is például a BSV-t láthatjátok a színpadon, a Metal Sheet nagy színpadján lesz majd 18 óra 20 perctől, ezt követi Báj Alex és a Slep 8 órától szintén ezen a színpadon, és Azariával is találkozhattok majd 21:40-kor. Tehát aki szereti ezt a fajta stílust, annak egy jó 4,5-5 órán keresztül tartó örömben lehet majd része. Tehát minden kedvenced egy helyen, több mint 20 színpaddal, több mint 300 fellépővel és zenei előadóval készül a Campus Fesztivál július 22 és 26 között Debrecenben a Nagy Erdőben. Én azt gondolom, ezt nem érdemes kihagyni.
1: Campus programajánló a Sunshine FM-en.

0: Watermelon sugar. Harry Styles énekelt nekünk a görög dinnye cukortartalmáról. Hasznos információit hallhattuk egy zenébe csomagolva. 9 óra 46 perc van ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, és ahol nyerteseket hirdetünk a nap folyamán. Minden órában van egy Campus napi egy nyertes, egészen este 8 óráig keressétek az órakezdő dalokat, hiszen olyan előadóktól szólnak, akik szintén fellépői a jövő héten induló Campus Fesztiválnak. Én pedig úgy döntöttem, hogy akkor egyiküket fel is hívom, őt Petrának hívják.
1: Halló?
0: Halló, szia Petra, Olasz Gabi, Sunshine FM. Jókor hívlak?
1: Szia, igen.
0: Képzeld, mi történt. Küldtél nekünk üzenetet az órakezdő dal kapcsán, ugye a Campus szót elküldted, és az, igen, a furra helyzet állt elő, hogy ezért nyertél egy Campus belépőt.
1: Tényleg?
0: Igen. Mindent megtettél érte, folyamatosan látom, hogy egész ez reggel küldözgetted, úgyhogy nem bíztad a véletlenre, nagyon ügyesen csináltad. Nem. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Igen.
0: Kivel érkezel majd, kivel jönnél el szíved szerint?
1: A férjemmel szeretnék érkezni, meg hát majd baráti társasággal, aztán meglátjuk, hogy kik fognak jönni még velünk.
0: Nagyon jó mókának ígérkezik. Mi a kedvenc, ki a kedvenc előadód?
1: Hát elég sok előadót szeretnénk amúgy megnézni, szerdán és csütörtökön is tervezünk majd menni, ugye szerdán lesz azt hiszem Azaria, BSV, csütörtökön meg majd Majka, úgyhogy őket mindenképpen.
0: Nagyon jó szórakozást kívánok nektek. Az adataidat elkérem majd Viberen, és egyelőre nincs más dolgotok, csak összeszervezni azt, hogy minél többen ráérjetek. Köszi, hogy játszottál, Petra!
1: Rendben, szuper, köszönöm szépen én is, szia!
0: Ilyen egyszerű, tehát tőlünk jegyeket nyerni, ne szalasszátok el a lehetőséget. No, és közben mutatom, hogy miről szólt a ma reggel még.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
3: Vakkomondor!
0: Behorpadt a karosszérja. De nem hittem el, amit látok.
3: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen, még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
0: Igen, és pont március 20-a volt is a szülinapja.
3: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
0: Nem emlékszem.
3: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már nem is emlékszem pontosan a sztorira.
0: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
3: Igen, csak ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autódnak. Az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszéria, neki mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
0: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikepért
3: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet ez a szerencsétlen autó erő, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
0: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
3: Ó, hát ezt nem lehet fényezni. A lyukat. Tehát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez egy drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, persze, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
0: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
0: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a kispolszkiból és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
0: Aladába. Azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidáltak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
0: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: További szélvédő csere tippekért hallgassatok bennünket majd legközelebb is. 9 óra 51 perc van, ennyi fér bele a mai napba. A kampusz belépőkért viszont keressétek a további műsorsávokat. Minden egyes órában nyerhettek napi egy belépőt. Ez tehát a Sunshine Campus Day. Ez pedig a keltető volt. Holnap reggel best of pillanatok érkeznek majd. Jövő héten hétfőn pedig újra élőben visszaköszönünk és visszakanyarodunk, mint az eldobott bumeráng. Friss hírek, információk nem sokára, aztán Váci Zoli, mára pedig köszöni a figyelmeteket és az egész heti kitartásotokat Dankó Laci és Olasz Gabi. Csodás napot, ciao.
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kisebb költségvetésből rendezik meg az augusztus 20-ai programsorozatot. Tovább lassul az áremelkedés a lakáspiacon. Új mozgalom indul a fiatalok mentális egészségéért. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egy harmadából rendezik meg az idei augusztus 20-ai programsorozatot, közölte a belügyminiszter. Pusmai Gábor a közösségi oldalán azt írta, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között bonyolítják le az ünnepi eseményeket. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség korábban bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött a programsorozatra, emellett mintegy 5 milliárd forintos megállapodás született a tűzijáték lebonyolítására. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A belügyminiszter szerint az eljárások és teljesítési kockázatok miatt az érintett szerződéseket június végén felmondták. Tovább tart az árkorrekció a lakáspiacon. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál júniusi lakásindexe szerint országosan ugyan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai, Budapesten viszont 0,1%-os csökkenést mértek. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. A portál vezető gazdasági szakértője szerint a lakás árak egyre inkább alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem mindenhol jelent átcsökkenést, de a korábban tapasztalt erőteljes drágulás látványosan lassul. Budapesten az eladó használt lakások és házak négyzetméter árainak középértéke 1,4 millió forint volt a legdrágább, továbbra is az 5. kerület. Új mozgalmat indít a Sziget a fiatalok mentális egészségért. Elindul a Society mozgalom és a Super Society díj, amelyek célja, hogy láthatóbbá tegyék és támogassák azokat a szakembereket, civil szervezeteket és közösségeket, amelyek nap mint nap a fiatalok lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés hátterében az a felismerés áll, hogy a mai 10 és 20 évesek jelentős lelki terhelés alatt élnek. A folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj sokaknál szorongást, túlterheltséget vagy magányt okozhat. A szervezők szerint a mozgalom nem csak a problémára hívja fel a figyelmet, hanem azok mellé is odaállnak, akik valódi segítséget nyújtanak a fiataloknak. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ügyben a költségvetési csalás értékelhatóság szerint 3,7 milliárd forintra tehető, a bíróság pedig két ember letartóztatását rendelt el. A gyanú szerint a piacon működő gazdasági társaság nagy mennyiségben szerzett be zöldséget és gyümölcsöt az Európai Unióból, jellemzően banánt, majd az árut magyarországi és uniós partnereknek értékesítette. A cégvezetőknek a beszerzések után jelentős áfa fizetési kötelezettsége keletkezett, ennek azonban nem tett eleget. A NAV szerint a fizetendő adót fiktív belföldi beszerzésekkel és hamis számlákkal is csökkentették.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Picit fellélegezhetnek térségünkben az allergiások, csökkent a pollen terhelés. Nem várható fronthatás sem, de a meleg idő miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság egyaránt jellemző lehet. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Three, two, one, go! Dél hello mindenkinek! A mikrofonnál innentől kezdve 4 óra keresztül Váci Zoli, és kezdjük már is a mai Juice-t. Egy különleges nap egyébként ez a mai, hiszen campus napot tartunk, rengeteg játékkal, sok érdekességgel is, persze a Campus Fesztivál fellépőivel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3000.

0: Sunshine FM, üdv mindenkinek a Campus Day napján. Ugye itt nálunk egész nap ma főszerepben a jövő héten tartoló Campus Fesztivál óránként játékokkal, a fellépőkről sok érdekesség, programajánlók, úgyhogy a jól megszokott Sunshine-os hangulatot és tartalmat ma ezzel turbózzuk fel. Na de nézzük már is az orvos meteorológiát, mert hát ugye a mai nappal beindul valami, amire már sokan vártak, sokan kevésbé. Ismét az igen veszélyes 35 fokos forróságra kell a szervezetünknek felkészülnie, és ez igen kemény umána vagy orvos meteorológiai helyzetet eredményez majd, és ismét egy erős hőterhelés éri szervezetünket. Ez különösen veszélyessé teszi majd a füllettség, sokfelé záporok, zivatarok, nagyon-nagyon magas a páratartalom, kritikusan terhelődik a keringési rendszer, főleg azok érzik majd magukon, akiknek ugye légzési problémáik, szívelégtelenségük van. Na de mi már is visszafordulunk a jó zenék felé, itt a Follow the Flow.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Sunshine FM-en.
1: Ma egész nap Campus Day itt a Sunshine FM-en, ehhez mértem, pedig már is a Campus program ajánlójával érkeztem, és most a Metal Sheet nagy színpadról fogok szemezgetni, ahol majd 22-én szerdán fellép a BSV, By Alex és Azaria. Csütörtökön majd Pornograss, Quimby, Tankcsapda és Majka, de jönnek majd a világsztárok is, méghozzá majd jövő hét pénteken, avagy július 24-én. A világ legnagyobb trance gurúja, a DJ legenda Armin van Buuren lép majd fel, 23 óra 15 perckor indítja majd az első zenéjét Armin. Ezen a napon előtte még fellép majd Rúzsa Magdi, a Bagosi Ég, Daniel Fi, Nagy Bogi. Na nézzük a szombatot, itt is van világsztár, a Scooter szintén 4:12-kor érkezik majd a Metal Sheet nagy színpadra. Előtte pedig még tiszteletét teszi majd itt a Halott Pénz, Valmár, Manuel és Paulina. A további színpadok, további programok ma egész nap hallhatóak itt a Sunshine FM-en. Mi így adunk egy kis kedvcsinálót a jövő héten startoló Campus Fesztiválhoz.
0: Campus programajánló a Sunshine.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó

0: Sunshine Campus D, a Sunshine FM-en.
1: Igen, tessék.
2: Szervusz, Annával beszélünk?
1: Igen, én
2: szia,
1: vagyok.
2: Szia, Váci Zoli vagyok, a Sunshine FM-ből élő adásban vagyunk. Úgy érzem, meglepett a hívásom.
1: Igen, meglepett.
2: Na, de azért nagyon ne lepődj meg, mert jó hírekkel érkeztem. Te is jelentkeztél az Óra Campus játékára, ugyanis nálunk Campus D van ma itt a Sunshine FM-en. Azt meg tudod-e mondani, hogy ki volt az Óra előadója a Campus Fesztivál fellépői közül?
1: Már
2: régen volt.
1: Kapok egy kis segítséget, hát, ha kitalálom.
2: A neve úgy kezdődik, mint egy angol elköszönés.
1: Bye.
2: Igen. Szóval tovább.
1: Bye, Alex.
2: Igen!
1: Bye,
2: Alex. Na, összehoztuk. Igen. Egyébként képzeld, ez nem volt a játék része, enélkül is megnyerted volna.
1: Akkor jól átvertél, de köszönöm szépen a segítséget.
2: Na, Anna, nagyon szívesen. Ki az a név, aki nagyon-nagyon felcsigázott, és szívesen ott lennél a koncertjén?
1: Ó, Armin van Buuren.
2: Hát megértem. Képzeld el, hogy én is. Igen. Nekem is ő az a húzó név, úgyhogy egy biztos, te ott leszel, hogy én ott leszek-e, az ennyire nem biztos, és egy jegyet adunk most neked, úgyhogy ne ragd le a telefont, jó?
1: Jó, rendben van. Köszönöm szépen.
2: Adáson kívül megbeszéljük. Jó szórakozást!
1: Köszönöm, szia. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mentesítő vonat indul a Campus Fesztivál idején. A debreceni kisvasút is az ország kedvencei közé került. Iskola kezdésre készülhet el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mentesítő személyvonatot indít a MÁV a Campus Fesztivál idején Debrecen és Nyíregyháza között. A különjárat július 23 és 26-a között minden éjszaka közlekedik, hogy a rendezvényről hazatérők a késő esti programok után is könnyebben eljussanak otthonukba. A menetrend szerint a vonat 1 óra 38 perckor indul Debrecenből, majd megáll Debrecen Csapókkert, Apafa, Bocskai kert, Hajdúhatház, Téglás és Újfehértó állomásokon is. A szerelvény 2 óra 20 perckor érkezik Nyíregyházára. A járat elsősorban az azoknak jelenthet segítséget, akik a fesztivál után Nyíregyháza irányába utaznának tovább. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok indulás előtt a MÁV Plus alkalmazásban ellenőrizzék az aktuális menetrendi információkat. A debreceni Vidám Park és Állatkert kisvasútja is bekerült az ország legkedveltebb kisvasútjai közé a csodás magyarország.hu online felmérésében. A 2026 tavaszán végzett kutatásban több mint 5500-an vettek részt. A szavazás alapján a Lilafüredi állami erdei vasút lett a magyarok kedvence, a voksok 28%-ával. A második helyen a Szilvásváradi állami erdei vasút végzett, míg a harmadik a Gemenci állami erdei vasút lett. A debreceni kisvasút a 7. helyen szerepel holtversenyben több más vasúttal 2%-os eredménnyel. A felmérés szerint a kisvasútak népszerűségét nem csak a vonatozás élménye adja, hanem az is, hogy sok esetben különleges természeti és turisztikai látnivalókhoz viszik közelebb az utasokat. Legkésőbb az iskola kezdésre fejezné be a debreceni Faragtár utcai felüljáró déli oldali lépcsőjének felújítását a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A nagyállomás felüli lépcsőket még hónapokkal ezelőtt zárták le, mert a téli időjárás után olyan mértékben károsodtak, hogy használatuk balesetveszélyessé vált. A gyalogosok azóta csak az északi oldali lépcsőkön tudnak átkelni a vasút felett. A társaság tájékoztatása szerint eredetileg 32 súlyosan sérült lépcsőfok cseréjét tervezték, a bontás során azonban kiderült, hogy a tartó szerkezet is jelentősen károsodott. Emiatt valamennyi lépcsőfokot cserélni kell, a tartó szerkezetet meg kell erősíteni, és az acél védőkorlátot is felújítják. Július 17-től augusztus 30-ig minden hétvégén autómentes lesz a debreceni Piac utca több belvárosi szakasza. A Városháza tájékoztatása szerint péntekenként 18 órától, vasárnap 18 óráig a Széchenyi utca és az Arany János utca, valamint a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti részeket csak a gyalogosok használhatják. A lezárások idején a vendéglátóhelyek kibővített teraszokkal, a belváros pedig kulturális programokkal, kirakat kiállításokkal, gyermekfoglalkozásokkal, koncertekkel és vezetett sétákkal az érdeklődőket. A villamosok csökkentett sebességgel közlekednek az érintett szakaszon. Az árufeltöltés végző járművek külön engedéllyel, a lakók pedig ingatlanjuk megközelítése érdekében hajthatnak be. Kozák Luca új országos csúcsot futott női 100 méteres gátfutásban a 16. Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. A debreceni sprinter 12,59 század másodperces idővel ért célba, ezzel a 6. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. A futamot az olimpiai bajnok amerikai Russell nyerte 12,33 századdal.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Továbbra is előfordulhat egy-egy futó zápor zivatar városunkban, gyenge mérsékelt lesz az északi északnyugati szél, zivatarok környezetében feltámadhat. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük a friss híreket, nálunk pedig folytatódik a Juice, és folytatódik a mai Campus Day, hiszen szerencsés hallgatóinkat mi elvisszük a Campus Fesztiválra. És naná, hogy ez az óra is egy Campus Fesztivál fellépővel indul.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3.

0: Tiesto zenélt itt a Sunshine FM-en, aki néhány évvel ezelőtt a Campus Fesztivál egyik fő fellépője volt, és fantasztikus bulit csinált. Na de a jövő héten induló fesztiválban is nagyon rá vagyunk pörögve, úgyhogy egész napos Campus Day-t tartunk, óránként nyerhettek belépőjegyeket, úgyhogy érdemes figyelni a felhívást, és utána üzenni. Egy kis segítséget szeretnék adni azoknak, akik játékba szállnak. Írják meg nekünk a saját nevüket, az e-mail címüket, a telefonszámukat látjuk, és a személyigazolvány számukat is küldjék el, ugyanis ezek nekünk le kell adni, és így megspóroljuk a felesleges köröket, ugye, hogy kisorsolunk valakit, és utána még írkálnunk kell neki, hogy a személyigazolvány számod is küld már el. Jó? Na de ezzel párhuzamosan a Facebookon is játékot indítottunk, szóval, hogyha színházba szeretnétek menni, akkor most érdemes figyelni, mert a Facebookon zajlik egy játékunk a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal közösen. Menjetek, csekkoljátok Facebook oldalunkon, és nyerjetek színházi jegyeket.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Hogyha a kos úgy érzi, a párkapcsolatában nagyobb térre lenne szüksége, ne puffogjon magában, hanem beszélje meg ezt a partnerével. A bika pénzügyei a családi kapcsolatoknak köszönhetően jól alakulnak. A felesleges kiadások elkerülése szavatolja a lelki békét. Érdemes lenne az ikreknek tovább képeznie magát, remekül pörög a nyelve, kereshetne egy olyan szakterületet, ahol kommunikációs képességeit kamatoztathatja. Ha a rák elégedetlen a munkájával vagy a bevételével, akkor kezdjen el tapogatózni, keressen új utakat, ebben családja is támogatni fog.

fogja. Az oroszlánra utazás vár, de ne induljon az útnak készületlenül. Legyen tisztában azzal, hogy hova megy, nehogy meglepetések érjék. A szűznek tudnia kell, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni. Előbb-utóbb döntenie kell két lehetőség közt. A mérleg könnyen azonosul mások problémáival, és könnyen magára veszi mások terheit, pedig ezzel csak saját életét nehezíti. Persze hallgasson meg másokat, de ne akarja mindenáron megmenteni őket. A Skorpió időnként torkig van a határidőkkel és az üzleti kalkulációkkal, a legszívesebben csak élvezné a nyár örömeit. Ahhoz azonban anyagi függetlenség kell, hogy ezt megtehesse. A nyilas ne keverje össze az érzelmeket a munkával. Szeret vadászni, de rögtön elveszíti az érdeklődését, mihelyt a zsákmány megvan. Ez pedig a munkahelyi kapcsolatokat csak megnehezíteni. A bak nem szívesen panaszkodik, de egy ideje már úgy érzi, hogy elnyomják. Itt lenne az ideje, hogy végre megszólaljon. A vízöntő képzelete most különösen élénk, és ez a kreatív energia sok mindenben megmutatkozhat, akár a munkájában, akár a hobbiában. Ha a halaknak egy kényes beszélgetést kell kezdeményeznie a párjával vagy valamelyik rokonával, azt ma tűzze napirendre. Most nyugodtabban, veszekedés nélkül tudják megbeszélni a konfliktust.

sorban jönnek a kedvencek itt a Sunshine FM-en, hiszen tudod, nálunk csak jó zene. És sajnos rossz hírrel érkeztem, ugyanis elindult nagyon-nagyon a benzin és a gázolajára is ugye ezen a héten fölfelé. Szerdán a benzin, ha jól emlékszem, 14, a gázolaj 7-tel vagy 8-al lett több, és hát erre jön még egy újabb bejelentés, hiszen péntektől ismét drágul a 95-ös benzin, 6 forinttal, a gázolaj pedig 8-al. Szóval most már minden benzinkutor elhagyja az egykori védett árat, az üzemanyagok ára. 600 felett lesz már jócskán a 95-ös, és 620 felett jócskán a gázolaj, de hogy felettessem a hallottakat, itt egy örök nyári kedvenc Calvin Harris-től már is.

Csak jó zene a Sunshine of a Man in a zenélt nálunk, és a régi Sash Ecuadorját némileg átdolgozva nyomta Rock My Body-t, éppen így az ebédidő kapujában, mert hogy perceken belül már itt a dél. Az órát pedig most is egy jó hírrel zárjuk, ugyanis kampusz játékunk folyamatos, egész nap minden órában adjuk a belépőjegyeket, hiszen Campus Day-t tartunk reggeltől estig. Az óra nyertese pedig Bahó Richard, aki elvitte a belépőjegyet. Neki már írtam a jó hírrel, meg hogy nem küldött személyigazolvány számot, szóval akik a jövőben jelentkeznek a játékra, őket arra kérjük, hogy az e-mail címükön, a saját nevükön túl a személyigazolvány számukat is küldjék el, mert nekünk ezt le kell adnunk a szervezőkhöz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vonalkóddal trükközött egy férfi a debreceni önkiszolgáló kassáknál. Új forgalmi rend lépett életbe a Vámospécsi úti csomópontnál, súlyosabb büntetést kapott a bosszúból gázolni próbáló férfi. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkódok cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kasszáinál. A debreceni járásügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés esőütemének zárófázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádlott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormányozta a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC is jégre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabella első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választ. Nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK, az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Átigazolási díj ellenében a holland első osztályú Den Haag együttesében folytatja pályafutását Bárány Donát. A DVSC 25 éves saját nevelésű válogatott csatára minden sorozatot tekintve 154 tétmérkőzést játszott a Loki felnőtt csapatában, ezeken 61 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott. Sok összecsapáson nyújtott kiemelkedő teljesítményt, 2024-ben a Ferencváros ellen 17 perc alatt szerzett mesterhármasa örökre emlékezetes marad. Bárány Donát a debreceni utánpótlás nevelő munka egyik büszkesége, 11 éves korától nevelkedett a Lokiban, 2020-21-ben már 15 góllal segítette feljutáshoz a csapatot, azóta pedig az NB1 egyik leghatékonyabb gólvágója volt, idén két alkalommal pályára lépett az A-válogatottban is. A civil életben is bizonyította tehetségét, a debreceni egyetemen sportközgazdász mesterdiplomát szerzett. Az Erste Liga menedzsmentje és a klubok folyamatosan dolgoznak a 2026-27-es szezon előkészítésén, a végleges jégkorong versenynaptár pedig hamarosan hivatalossá válik. Az új idény szeptember 18-án pénteken rajtol. Az alapszakaszban mindenki négyszer találkozik mindenkivel. A játéknapok többsége továbbra is péntekre és vasárnapra esik. Különleges alkalmakkor csütörtöki mérkőzések is szerepelnek majd a programban. Az új idényben 10 csapatosra nő a liga létszáma. A Deac mellett a Budapest Jégkorong Akadémia, a Korona Brassó, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a FEHA 19, a Gyergyó, a Csíkszereda, az Újpest és új csatlakozóként a háromszéki ágyusok alkotják majd a mezőnyt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pázsitfű félék és a Csalánfélék pollen koncentrációja most közepes szintet ért el, így egy kicsit fellélegezhetnek városunkban az allergiások. Jó hír, hogy nem várható front hatás sem, a napos időszakok pedig jó hatással lesznek a hangulatunkra, közérzetünkre. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Átnéztem a Füredi utca 57 számtól, 57-es számtól, ez a Sinai Miklós utca kereszteződése. Most már idáig kiterjedt a javítási munkálatát, az átalakítási munkálatok egész a bentérig, tehát ha egy módon rá kerüljük azt a szakaszt, mert egy sávon járható a négyből, valamint a Faragtár hét vezér Budai Nagyantal kereszteződésében csomópontjában az átalakítási munkálatok a végéhez közelednek, két nap múlva visszakapjuk. Illetve még a Nagy-Erdei körutat említeném meg, a Campus Festival miatt ugye a kordonozási munkálatok még továbbra is folynak, ha lehet itt is vagy kerüljünk, vagy nagyon óvatosan és számoljunk hosszabb menetidővel. Lehet kívánok én mindenkinek balesetmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat ki!

0: senki semben.
1: Csak jó zene ma is a Sunshine FM-en, és a remek Sunshine slágerek kiegészülnek ma a Campus Fesztivál fellépőivel, hiszen Campus Day-t tartunk egész nap, és minden órában belépő jegyekkel bombázunk titeket, szóval a legszerencsésebb hallgatókat elvisszük a jövő héten induló Campus Fesztiválra. Úgyhogy ennek az órának is van egy nyertese, méghozzá Németh Balogh Fanni. Te is kaptál tőlünk egy Campus Fesztiválos belépő jegyet. Érezd jól magad, minden adatot egyeztetünk adáson kívül, a hírekig pedig még jöhet egy nagy kérdés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
1: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
2: Igazi retro zenék, ízek és italok.
1: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
2: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
1: 1 millió forint.
2: Grand Casino 024.
1: A Debrecen Plaza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
2: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
3: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Leváltották a NAV két vezetőjét, eltűnt a szuverenitásvédelmi hivatal weboldala is, beismerő vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Két vezető megbízatását is visszavonták a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A HVG 360 értesülése szerint Szilágyi Tamásról, a NAV bűnügyi főigazgatóságának bűnügyi főigazgató helyetteséről, valamint Tóth Márkról, a központi nyomozó főosztály vezetőiről van szó. Alap úgy tudja, a leváltások az úgynevezett aranykonvoj ügyben végzett belső vizsgálathoz kapcsolódhatnak. A pénzügyminisztérium megerősítette a vezetők megbízatásának visszavonását, de közölte, a döntést jogszabály alapján nem kell indokolni. Azt írta, a transzparens, szakmai alapon működő politikai befolyástól mentes NAV-ot vár el. A NAV alapnak azt közölte, hogy szabálytalanságok miatt újabb teljes körű vizsgálatot rendeltek el. Már a szuverenitás védelmi hivatal weboldala sem érhető el, a látogatókat 404-es hibaüzenet fogadja az oldalon. A hivatal ezzel gyakorlatilag egyik utolsó online nyomát is elveszítette, miután a parlament június 9-én döntött a szervezet megszüntetéséről. A jogszabály hatályba lépésével megszűnt az elnök és az elnök helyettesek megbízatása is, végkielégítésre pedig nem voltak jogosultak. A korábbi vezetőknek a hatályba lépés követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kellett tenniük. Bár a hivatal saját oldala már nem működik, az egykori tartalmak egy része internetes archívumokban továbbra is visszakereshető. A szervezet működését korábban több szakmai és politikai vita kísérte. Beismerő vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészet és biztonsági vezetője, aki több kiskorú fiú bántalmazásával vádolnak. A HVG által megszerzett bírósági irat szerint a férfi nem csak saját szerepéről beszélt, hanem több korábbi munkatársáról is olyan állításokat tett, amelyek felvethetik újabb bűncselekmények gyanúját. A bíróság megszüntette a letartóztatását, az ügyben azonban továbbra is kiterjedt nyomozás zajlik. A lefoglalt kamerafelvételek teljes feldolgozása még hátra van, és tovább tanúkihallgatások várhatók. A lap szerint több korábban meghallgatott fiút is újra beidézhettek, mert egyesek korábban nem mertek beszámolni az őket ért bántalmazásokról. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre az éves számviteli beszámolóját. Közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót május 31-ig kellett volna letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki pedig még nem kapott értesítést, a napokban számíthat rá. Az adóhivatal első lépésként 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez eredménytelenül telik el, újabb felszólítás érkezhet, ekkor azonban már akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzés légszomjat is okozhat. Emellett rosszabbodhat az asztmások állapota is. Nem várható fronthatás. Péntek hajnalban a maximumok 15-21 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Köszi, ha nálunk vagy, ez a 93.5 Sunshine FM. Jönnek már is a jó zenék, amiket zenegépünk ma sem sajnál hallgatóinktól. Ezeket játsszuk ma is a munka mellé.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az Óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3000.
5: Csak jó zenék, mixben.
3: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítás.

0: Tele jó zenével. A Sunshine FM-et hallgatod, most viszont egy nem akármilyen filmről beszélünk. Az év egyik legnagyobb filmje érkezett meg ugyanis ezen a héten a mozikba, az Odüsszeia, Christopher Nolan, a legendás filmkészítő produkciója, aminek az a különlegesség, hogy ez az első film, ami teljes egészében IMAX kamerákkal vettek fel, a film először hozza el Homérosz alapművét a filmvásznakra. Egy gigantikus, volumenű, mítikus akció eposzról beszélünk, amely Homérosz ókori görög klasszikusát, az Odüsszeiát dolgozza fel. A történet a trójai háború után játszódik, és a görög hős Odüsszeusz kalandos hazatérését meséli el, ugye ezt Matt Damon alakítja, de hát számos természetfeletti akadály és mitikus szörnyeteget kell legyőznie az útja során, ugye hát szembe kerül Küklopszal is például. Eközben szülőföldjén Itakában a felesége, akit Anne Hathaway alakít, és fia, akit pedig Tom Holland, azzal a nehéz feladattal küzdenek, hogy megvédjék otthonukat a trónt követelő számító és erőszakos kérőktől. A történetben megjelennek az ókori istenek is, így például Athéné, akit a világhírű Zendaya kelt életre. Szóval ebben a filmben aztán tényleg feltűnik mindenki, aki számít, még Robert Pattinson is kapott egy szerepet. Átélhetjük benne a trójai háborút, Poszeidón átkát, hogy Achilleus is része a történetnek. Szóval az Odüsszeia, Christopher Nolan csúcs alkotása most csütörtökön megérkezett a hazai mozikba is.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: A kár pedig hát egy ilyen 1.200.000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat. Például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta. Itt van egy fotó. Tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne. Ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
2: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
2: a ladába. Azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidártak, rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
2: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készen állsz az ország legnagyobb és legőrültebb szülinapi bulijára. Július 17-én este 8:30-tól Debrecenben a nagyerdei szabadtéri színpadon csap a húrok közé az Érégy Hónajmirigy a 35. jubileumi koncertjén. 35 évnyi kíméletlen paródia, 17 platina lemez és zseniális poénok kelnek életre a fák alatt. Nem egy unalmas best of lesz ez, hanem egy hamisítatlan, gátlástalan Mirigy buli, ahol garantáltan kiszakad a ház oldala a nevetéstől. Rázd fel a péntek estéidet Nyíregyházán a legforróbb latin ritmusokkal. Augusztus 21-éig minden pénteken délután 6 órától teljesen ingyenes zumba foglalkozásokkal pesdülnek fel a sóstói fittesték. A sóstói tó és a sóstói piac közötti hangulatos, árnyas, füves területen Les Zsófia zumba oktató diktálja majd az ütemet. Nem számít, ha kétballábas vagy, a könnyen követhető koreográfiákat bárki simán le tudja másolni. Kapd fel a legkényelmesebb edzőcipődet, hozd a barátnőket is, és táncold ki magadból a heti stresszt teljesen ingyen, a szabad ég alatt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Pörögnek tovább a nagy kedvencek, és pörög tovább a Campus Day is. Minden órában elviszünk egy szerencsést magunkkal a Campus Fesztiválra. Nyerd meg te is a belépőjegyed, vadázd le az óra, nyerő Campus slágerét, és utána jöhetnek az üzenetek. Nekem is van még egy utolsó nyertesem itt a műsorban, Ali Anita. Neked gratulálunk, érezd majd te is jól magad a jövő heti Campus Fesztiválon. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sortó Gardenbe.
3: Biszértől fájó duz.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sortó Garden, a sortói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
1: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muritszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Ez reklám volt.
2: Változások július 15-től hatályosak. A lépés újabb vezetőváltást jelent az állami vállalatnál, miután június végén a korábbi elnök vezérigazgatót, Guller Zoltánt is felmentették. Nem csak a Matthias Corvinus kollégiumot, hanem több más közérdekű vagyonkezelő alapítványt is megszüntetnek július 31-ével. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint az érintettek között van többek között a Jövő Nemzedék Földje, a MOL, Új Európa, a Hausmann, a Millenáris, a Batthyány Lajos, a Kék Bolygó Klímavédelmi, a Makovec Campus, a Magyar Kultúráért, valamint a Zalazón alapítvány is. A döntés előzménye, hogy a parlament júniusban elfogadta az alaptörvény módosítását, amely előkészítette a közfeladat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végével szállhatnak át az államra. Azoknál a szervezeteknél, ahol nem állami alapító is van, a további működtetéssel külön nyilatkozhatnak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben helyenként továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt észak-észak-nyugati szélzivatarok környezetében feltámad. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek. 2:04 rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan az állomás térnél rendőrök, Debrecenben pedig a Derék utcán. Vigyázz magadra, várom az infókat. Ma is 0623 16 3000. Kezdünk elsőként Manuellal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3000.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Az Ari Mafia Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és sikernaptározzunk így csütörtökön is, mert képzeljétek, ma sikernap van. Ilyenkor érdemes kicsit bátrabban megmozdulni, mert könnyebben találhatunk jó irányt a terveinkhez. Ma nem feltétlenül a nagy szerencsé múlik minden, hanem azon, hogy észrevesszük-e a lehetőséget, amikor megjelenik előttünk. Jó nap lehet fontos beszélgetésekre, döntésekre, munkára, vagy akár arra, hogy végre elindítsunk valamit, amit eddig halogattunk. A mai nap üzenete, hogy ne várjuk ölbetett kézzel a sikert, hanem tegyünk érte egy tudatos lépéssel. Ezek így a mai napra a sikernaptárunk szerint a jó tanácsok. Ebben az órában is lesz kampuszjáték, hamarosan majd sorsoljuk az első nyertesünket, most pedig jön a Summer Jam a délutánunkban.

0: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Nemrég Barna írt nekem, hogy Nyíregyházan az állomás téren rendőrök, legyünk körültekintőek. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat, ott a Derék utcáról kaptam jelzést. Ha egyéb infód van, akkor várom 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

Dérheni és az égvered a Sunshine FM-en, nálunk sok jó zene szólít a csütörtök délutánunkban, és 3 órához érkeztünk, ugye ebben az órában is adunk belépőt a Campus Fesztiválra, nézzük, hogy ki lesz a nyertesünk. Báltának pedig gratulálunk, ő a szerencsés nyertesünk, ugye egy fős Campus belépő a tiéd. Nem kell csüggedni, a következő órában is játszunk, majd figyelni kell a felhívó spotot. Mindjárt jön Betty is a legfrissebbekkel, az óránkat pedig egy nagy kedvencünkkel zárjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
4: Szombaton retro est a Grand Casinóban.
5: Igazi retro zenék, ízek és italok.
4: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
5: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
4: 1 millió forint.
5: Grand Casino 024
4: a Debrecen Pláza földszintjén.
5: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
5: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mentesítő vonat indul a Campus Fesztivál idején. A debreceni kisvasút is az ország kedvencei közé került. Iskola kezdésre készülhet el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mentesítő személyvonatot indít a MÁV a Campus Fesztivál idején Debrecen és Nyíregyháza között. A különjárat július 23 és 26-a között minden éjszaka közlekedik, hogy a rendezvényről hazatérők a késő esti programok után is könnyebben eljussanak otthonukba. A menetrend szerint a vonat 1 óra 38 perckor indul Debrecenből, majd megáll Debrecen Csapókkert, Apafa, Bocskai kert, Hajdúhatház, Téglás és Újfehértó állomásokon is. A szerelvény 2 óra 20 perckor érkezik Nyíregyházára. A járat elsősorban az azoknak jelenthet segítséget, akik a fesztivál után Nyíregyháza irányába utaznának tovább. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok indulás előtt a MÁV Plus alkalmazásban ellenőrizzék az aktuális menetrendi információkat. A debreceni Vidám Park és Állatkert kisvasútja is bekerült az ország legkedveltebb kisvasútjai közé a csodás magyarország.hu online felmérésében. A 2026 tavaszán végzett kutatásban több mint 5500-an vettek részt. A szavazás alapján a Lilafüredi állami erdei vasút lett a magyarok kedvence, a voksok 28%-ával. A második helyen a Szilvásváradi állami erdei vasút végzett, míg a harmadik a Gemenci állami erdei vasút lett. A debreceni kisvasút a 7. helyen szerepel holtversenyben több más vasúttal 2%-os eredménnyel. A felmérés szerint a kisvasútak népszerűségét nem csak a vonatozás élménye adja, hanem az is, hogy sok esetben különleges természeti és turisztikai látnivalókhoz viszik közelebb az utasokat. Legkésőbb az iskola kezdésre fejezné be a debreceni Faragtár utcai felüljáró déli oldali lépcsőjének felújítását a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A nagyállomás felüli lépcsőket még hónapokkal ezelőtt zárták le, mert a téli időjárás után olyan mértékben károsodtak, hogy használatuk balesetveszélyessé vált. A gyalogosok azóta csak az északi oldali lépcsőkön tudnak átkelni a vasút felett. A társaság tájékoztatása szerint eredetileg 32 súlyosan sérült lépcsőfok cseréjét tervezték, a bontás során azonban kiderült, hogy a tartós szerkezet is jelentősen károsodott. Emiatt valamennyi lépcsőfokot cserélni kell, a tartós szerkezetet meg kell erősíteni, és az acél védőkorlátot is felújítják. Július 17-től augusztus 30-ig minden hétvégén autómentes lesz a debreceni Piac utca több belvárosi szakasza. A Városháza tájékoztatása szerint péntekenként 18 órától, vasárnap 18 óráig a Széchenyi utca és az Arany János utca, valamint a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti részeket csak a gyalogosok használhatják. A lezárások idején a vendéglátóhelyek kibővített teraszokkal, a belváros pedig kulturális programokkal, kirakat kiállításokkal, gyermekfoglalkozásokkal, koncertekkel és vezetett sétákkal az érdeklődőket. A villamosok csökkentett sebességgel közlekednek az érintett szakaszon. Az árufeltöltés végző járművek külön engedéllyel, a lakók pedig ingatlanjuk megközelítése érdekében hajthatnak be. Kozák Luca új országos csúcsot futott női 100 méteres gátfutásban a 16. Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. A debreceni sprinter 12,59 század másodperces idővel ért célba, ezzel a 6. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. A futamot az olimpiai bajnok amerikai Russell nyerte 12,33 századdal.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Továbbra is előfordulhat egy-egy futó zápor zivatar városunkban, gyenge mérsékelt lesz az északi északnyugati szél, zivatarok környezetében feltámadhat. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, további klassz délutánt mindenkinek, pörög tovább a Sunshine Campus Day, valakit meglepek ebben az órában is egy csütörtöki campus jeggyel, várom a campus szót a felhívó szótot követően. Kezdünk elsőként egy nagy kedvencünkkel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3000.
5: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.

06 és az Apple Light a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szólt a Webikasz délutánt mindenkinek, és nem szabad elfelejteni, hogy egész nap Sunshine Campus Day pörög, egészen este 8-ig, minden órában adunk majd belépőket a Debreceni Campus Fesztiválra, ami érdemes fülelni, valamint akár elcsépni a Sunshine Valent autót, mert folyamatosan járja a vétel körzetünket, ahol megpillantod, fotózd le, és a QR kód segítségével töltsd fel a weblapunkra, hamarosan majd ott is lesz egy nagy sorsolás. A nyeremény ugye nem más, mint a Hotel Aurum jóvoltából egy wellness hétvége, egy egész hétvégés tesztezetéssel egybekötve. Minden info a sunshine.hu-n. Maroon 5-val megyünk tovább, jön a Moves Like Jagger.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Szia és Kylie Minogue párosa, ez volt a Dance Alone, most pedig érkezik Kiskata a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! Hogyha a kos úgy érzi, a párkapcsolatában nagyobb térre lenne szüksége, ne puffogjon magában, hanem beszélje meg ezt a partnerével. A bika pénzügyei a családi kapcsolatoknak köszönhetően jól alakulnak. A felesleges kiadások elkerülése szavatolja a lelki békét. Érdemes lenne az ikreknek tovább képeznie magát, remekül pörög a nyelve, kereshetne egy olyan szakterületet, ahol kommunikációs képességeit kamatoztathatja. Ha a rák elégedetlen a munkájával vagy a bevételével, akkor kezdjen el tapogatózni, keressen új utakat, ebben családja is támogatni fogja. Az oroszlánra utazás vár, de ne induljon az útnak készületlenül, legyen tisztában azzal, hogy hova megy, nehogy meglepetések érjék. A szűznek tudnia kell, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni. Előbb-utóbb döntenie kell két lehetőség közt. A mérleg könnyen azonosul mások problémáival, és könnyen magára veszi mások terheit, pedig ezzel csak saját életét nehezíti. Persze hallgasson meg másokat, de ne akarja minden áron megmenteni őket. A Skorpió időnként torkig van a határidőkkel és az üzleti kalkulációkkal, a legszívesebben csak élvezné a nyár örömeit, ahhoz azonban anyagi függetlenség kell, hogy ezt megtehesse. A nyilas ne keverje össze az érzelmeket a munkával. Szeret vadászni, de rögtön elveszíti az érdeklődését, mihelyt a zsákmány megvan, ez pedig a munkahelyi kapcsolatokat csak megnehezítené. A bak nem szívesen panaszkodik, de egy ideje már úgy érzi, hogy elnyomják. Itt lenne az ideje, hogy végre megszólaljon. A vízöntő képzelete most különösen élénk, és ez a kreatív energia sok mindenben megmutatkozhat, akár a munkájában, akár a hobbiában. Ha a halaknak egy kényes beszélgetést kell kezdeményeznie a párjával vagy valamelyik rokonával, azt ma tűzze napirendre. Most nyugodtabban, veszekedés nélkül tudják megbeszélni a konfliktust.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Malkonson és Bruno Mars fáros a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és hamarosan pedig 16 óra, így mindjárt jön Bett is a legfontosabb hírekkel. Viszont előtte adós vagyok a 3 órási kampusz jegy kisorsolásával. Gyorsan a gépünket munkára bírom, és akkor nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. És Szintiának pedig gratulálunk a Campus Fesztiválra. Gratulálunk hozzá, érezd majd jól magad, és minden információt hamarosan megosztunk veled. A következő órában is lesz kampuszjáték, és sőt, egészen este 8 óráig, így minden órában érdemes fülelni és velünk játszani. Kygo, Save My Love, ezzel megyünk tovább az útinfók előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on! Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli! Nyíregyháza belterületén nagy a forgalom, a délutáni csúcsforgalom, rekkenő nyárias hőség. A Gém utcán további forgalom korlátozás, korszerűsítési munkálatokat végeznek a szennyvízvezetékkel kapcsolatosan. Több helyen jelezés van kereszttáblákkal, terelőtáblákkal, terelőnyilakkal az úton folyó munkálat, és az is el van helyezve, hogy Zsák utca ne hajtsanak be, mert továbbhaladási lehetőség nincs az érintett útszakaszon. És a város területén még a Vasvári Pál utcán további forgalomkorlátozás. Forgalomkorlátozással kell számolni minden egyes munkaterületnél. És városon kívül több főútvonalon is dolgoznak jelen pillanatban a szakemberek a Magyar Közút részéről, de dolgoznak az M3-as autópályán is. Igen sok volt a baleset az elmúlt 24 órában a Vármegye területén, sőt, Hajdú-Bihar megye területén is több közúti közlekedési balesetnél személyek is sérültek meg, és gyakran fordultak elő anyagi kárra járó balesetek. A Campus Fesztivál idejére úgy a Nagyerdőn és a teljes körút szakaszán Debrecenben forgalomkorlátozással kell számolni, a parkolás is korlátozva van a rendezvény idejére. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Vonalkóddal trükközött egy férfi a debreceni önkiszolgáló kassáknál. Új forgalmi rend lépett életbe a Vámospécsi úti csomópontnál, súlyosabb büntetést kapott a bosszúból gázolni próbáló férfi. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkódok cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kasszáinál. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének zárófázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádlott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormányozta a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC Jégre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabella első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választ. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK, az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja most közepes szintet ért el, így egy kicsit fellélegezhetnek városunkban az allergiások. Jó hír, hogy nem várható front hatás sem, a napos időszakok pedig jó hatással lesznek a hangulatunkra, közérzetünkre. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4-4 perccel további kellemes délutánt mindenkinek. Ne felejtjétek, ebben az órában is adok egy belépőt a Campus Fesztiválra, így a felhívást követően tessék elküldeni SMS Viber számunkra a Campus szót. Sok sikert kívánok, kezdünk elsőként el Juniorral.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk 16 óra 35 perckor. Balázs írt Viberen nekem nemrég, hogy Nyíregyházan a Kert utcán látta a rendőröket mérni. Legyünk figyelmesek, Debrecenben pedig a Faragtár utcán tessék vigyázni. Ha egyéb infó van, akkor várom természetesen a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Szilis, az Mafia és a Wait So Long a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és mindjárt jön Kivédi Péter a VB percekkel. Előtte viszont pontot teszünk a mai játékunkra. Ugye ebben az órában is adok a Campus Fesztiválra belépőt. Nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. És Lilinek pedig gratulálunk. Ővé a beugró. Jó szórakozást kívánunk majd. Minden információt hamarosan megtudsz pontosan. A következő órában is lesz majd játék, valamint este 6 óra után a Kívánság műsorban, így érdemes a továbbiakban is fülelni.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Az angol-argentin meccs egyik fő beszédtémája, hogy a vezetés megszerzése után mennyire defenzívé vált az angol csapat játéka, teljesen visszaálltak a saját 16-osukra. Thomas Tuchel a támadókat és a középpályásokat cserélte védőkre, de ezzel sem segített a helyzetükön, mert teljesen magukra húzták az egyenlítésért, majd a győzelemért elképesztő lendülettel küzdő argentin csapatot. Az angolok hihetetlenül negatív fölfogását egy képesztő adat is szemlélteti. A második félidő hidratációs szünete és az első argentin gól között eltelt majdnem 20 percben, mindössze 2 pontos passza volt az angol együttesnek, de az is a kapus Pickford és a hátvéd John Stones között zajlott. Ez pedig döntőnek bizonyult, az argentinok fordítottak, és 2-1-es győzelemmel bejutottak a világbajnokság döntőjébe. És van még egy adat, ami nagyon sok mindent elárul az argentin válogatottról. A labdarúgó VB kieséses szakaszában rendezett meccseken Argentina egyszer sem vezetett a rendes játék idő leteltekor, tehát pontosan a 90. perc végén, ellenben mind a 4 alkalommal szerzett gólt a ráadásban, vagy a 2x15 perces hosszabbítás során. A zöldfoki szigetek ellen a 111., Egyiptom ellen a 91., Svájc ellen a 112. percben és tegnap az angolok ellen a 91. percben találtak a kapuba. Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen világbajnokságon. Lionel Messi most 12 pontnál jár, 8 gólt, 4 gólpassz, így a spanyolok elleni aranycsatában jó esély van arra, hogy beállítja és megdönti a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy az argentin zseni 2-vel több meccset játszva érheti el azt a bravúrt, amit annó a német klasszis elért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentinánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa-bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%. Szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre. Az Opta korábban a tornagyőzelem főfavorítjának a franciákat tartotta.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új terápiás kutatás indul a Debreceni Egyetemen a COVID és az influenza ellen. Debrecenben 220 ezer forint a lakbérek középértéke, megújult a Pallagi úti Idősekháza egyik szárnya. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új terápiás lehetőséget vizsgál a COVID-19 és az influenza kezelésére a Debreceni Egyetem kutatócsoportja. Zálkány Florina, az Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének adjunktusa sikeresen pályázott a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjára, így 5 éves 282 millió forintos támogatással alapíthat önálló kutatócsoportot. A szakemberek olyan célzott membránlipid terápiát fejlesztenek, amely a vírusok sejtek bejutását gátolhatja. A kutatás alapja, hogy a COVID és az influenza A vírus is a sejthártya koleszterinben gazdag részeit használja a fertőzés korai szakaszában. A cél a tüdő sejtjeiben a koleszterin szint célzott csökkentése, ami a jövőben hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítő kezelést jelenthet. Debrecenben 220 ezer forint a kiadó lakások bérleti díjának közép értéke a KSH és az ingatlan.com lakbér indexe szerint. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban továbbra is 200 ezer forint körül húzódik a bérlők lélektani határa. Szegeden, Győrben és Veszprémben átlagosan 200 ezer forintot kérnek havonta egy kiadó lakásért. Országosan júniusban 0,9%-kal, Budapesten 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ugyanakkor ez volt a legkisebb júniusi drágulás a 2020-as járvány időszak óta. A kínálat közben szűkült június eleje és július eleje között országosan 2,6%-kal kevesebb kiadó lakáshirdetés jelent meg. Jelenleg így is több mint 15 ezer kiadó lakóingatlanból válogathatnak a bérlők. Csaknem 200 millió forintból újult meg a debreceni Pallagi úti Idősekháza első emeletének egyik szárnya. A fél évig tartó felújítás során korszerű akadálymentes környezetet alakítottak ki, és új modern betegágyak is kerültek az osztályra. Az 55 férőhelyes 18 szobás részlegen egységes demens osztály működik majd. Az intézmény átfogó korszerűsítéséről még 2017-ben döntöttek, a munkálatok pedig szakaszosan szárnyanként zajlanak, hogy a bentlakók ellátása a felújítás idején is folyamatos maradjon. A fejlesztést Debrecen önkormányzat a saját forrásból finanszírozza. A tervek között szerepel a harmadik emelet felújítása és az intézmény későbbi bővítése is, mivel az idősek háza csaknem teljes kihasználtsággal működik, és jelentős a várólista. Tervpályázatot írt ki Debrecen önkormányzata a déli városrész hosszú távú fejlesztésének előkészítésére. A vizsgált terület többek között a majorsági földeket, a Salak-Motor stadion környékét és az egyköri repülőtéri hangárok helyét is érinti. A cél egy fenntartható, élhető és zöld szempontokat is figyelembe vevő déli városközpont kialakításának szakmai megalapozás. Megkezdődött a Vámospécsi úti kapacitás bővítő fejlesztés első ütemének záró fázisa Debrecenben. A következő másfél hónapban sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkákat a tanítási szünet idejére ütemezték, hogy minél kisebb fennakadásokat okozzanak. Július 13 és 24-e között több helyen járda, buszmegálló és sávépítés zajlik a Faraktár utcán, a Hitvezér utcán és a Vámospécsi úton. Fontos változás, hogy a Faraktár utcáról a Hitvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzés légszomjat is okozhat. Emellett rosszabbodhat az asztmások állapota is. Nem várható fronthatás. Péntek hajnalban a maximumok 15-21 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Játék hátán, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, ebben az órában is valakit meglepek a Campus Fesztivál jóvoltából egy belépőjeggyel,

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp vehetjük igénybe a bankok által felkínált megtakarítási lehetőségeket? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Először is át kell gondolnunk, hogy rövid vagy hosszú távra szeretnénk megtakarítani, illetve hogy van egy egyszeri nagyobb összeg, amit most be tudunk fektetni, vagy pedig inkább havi rendszerességgel tennénk félre akár kisebb összegeket is. Hogyha ezek a válaszok megvannak, akkor már le lehet egyszerűsíteni a választást, hogy mely megtakarítási termékek a legmegfelelőbbek számunkra. Érdemes azt is átgondolni, hogy a futamidő alatt szükségünk-e lehet az összeg egy részére vagy az egész kivételére, mert hosszú futamidő esetén általában csak veszteséggel lehet hamarabb kivenni az összeget. Érdemes egyébként tájékozódni az aktuálisan meghirdetett banki akciókról, amelyekben akár kedvezményes számlanyítási díj vagy extra kamat is elérhető. Van lehetőség a megtakarításunkat kombinálni is, azaz egy részét kockázatosabb, ám de magasabb elérő hozamot biztosító, vagy inkább kevésbé kockázatos, alacsonyabb, de garantált kamatot biztosító lehet. Között.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: A kár pedig hát egy ilyen 1.200.000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
5: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
4: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
5: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a kis polszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
4: a ladába. Azért az is jól néz ki.
5: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidártak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
4: Ma már gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
5: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: hallgatni.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
0: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Hertz és Purple Disco Machine párossal, ez volt a Wonderful Life a délutánunkban. Jönnek a programajánlók, egyenesen Kiskata jó voltából. Halihó, szia!
2: Szia, Roli! Készen állsz az ország legnagyobb és legőrültebb szülinapi buliára. Július 17-én este 8:30-tól Debrecenben a nagyerdei szabadtéri színpadon csap a húrok közé az Érégy Hónajmirigy a 35. jubileumi koncertjén. 35 évnyi kíméletlen paródia, 17 platina lemez és zseniális poénok kelnek életre a fák alatt. Nem egy unalmas best of lesz ez, hanem egy hamisítatlan, gátlástalan Mirigy buli, ahol garantáltan kiszakad a ház oldala a nevetéstől. Rázd fel a péntek estéidet Nyíregyházán a legforróbb latin ritmusokkal. Augusztus 21-éig minden pénteken délután 6 órától teljesen ingyenes zumba foglalkozásokkal pesdülnek fel a sóstói fittesték. A sóstói tó és a sóstói piac közötti hangulatos, árnyas, füves területen Lesz Zsófia zumba oktató diktálja majd az ütemet. Nem számít, ha kétballábas vagy, a könnyen követhető koreográfiákat bárki simán le tudja másolni. Kapd fel a legkényelmesebb edzőcipődet, hozd a barátnőket is, és táncold ki magadból a heti stresszt teljesen ingyen, a szabad ég alatt. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Köszönjük szépen, a naptárak tele, és most pedig megyünk tovább, jön Mr. Proz itt a csütörtök délutánunkban.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

Harry Styles, ez itt volt a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, így véget ért a délutános műszak. Köszönöm szépen a figyelmet, és ennyi hallgatói aktivitást már rég tapasztaltam játék kapcsán. Minden egyes órában adunk a Campus Fesztiválra belépőket, ez ebben az órában sincs másképp, így a gépünket rögtön munkára bírtam, és Fruzsinának pedig gratulálunk. A Campus Fesztiválra egy belépő a tiéd, jó szórakozást kívánunk, majd érezd jól magad, és töltődj fel élményekkel. Várunk fotókat, valamint videókat majd. Norbinál szintén játék 6 óra után, mi pedig

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
5: Igazi retro zenék, ízek és italok.
4: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
5: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
4: 1 millió forint.
5: Grand Casino 024.
4: A Debrecen Pláza földszintjén.
5: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
5: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez a legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Leváltották a NAV két vezetőjét, eltűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal weboldala is, beismerő vallomást tett a Szűri utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két vezető megbízatását is visszavonták a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A HVG 360 értesülése szerint Szirágyi Tamásról, a NAV bűnügyi főigazgatóságának bűnügyi főigazgató helyetteséről, valamint Tóth Márkról, a központi nyomozó főosztály vezetőiről van szó. Alap úgy tudja, a leváltások az úgynevezett aranykonvoj ügyben végzett belső vizsgálathoz kapcsolódhatnak. A pénzügyminisztérium megerősítette a vezetők megbízatásának visszavonását, de közölte a döntést jogszabály alapján nem kell indokolni. Azt írta, a transzparens szakmai alapon működő politikai befolyástól mentes NAV-ot vár el. A NAV alapnak azt közölte, hogy szabálytalanságok miatt újabb teljes körű vizsgálatot rendeltek el. Már a Szuverenitás Védelmi Hivatal weboldala sem érhető el, a látogatókat 404-es hibaüzenet fogadja az oldalon. A hivatal ezzel gyakorlatilag egyik utolsó online nyomát is elveszítette, miután a parlament június 9-én döntött a szervezet megszüntetéséről. A jogszabály hatályba lépésével megszűnt az elnök és az elnök helyettesek megbízatása is, végkielégítése pedig nem voltak jogosultak. A korábbi vezetőknek a hatályba lépés követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kellett tenniük. Bár a hivatal saját oldala már nem működik, az egykori tartalmak egy része internetes archívumokban továbbra is visszakereshető. A szervezet működését korábban több szakmai és politikai vita kísérte. Beismerő vallomást tett a Szűri utcai javítóintézet volt rendészet és biztonsági vezetője, akit több kiskorú fiú bántalmazásával vádolnak. A HVG által megszerzett bírósági irat szerint a férfi nem csak saját szerepéről beszélt, hanem több korábbi munkatársáról is olyan állításokat tett, amelyek felvethetik újabb bűncselekmények gyanúját. A bíróság megszüntette a letartóztatását, az ügyben azonban továbbra is kiterjedt nyomozás zajlik. A lefoglalt kamerafelvételek teljes feldolgozása még hátra van, és további tanúkihallgatások várhatók. A lap szerint több korábban meghallgatott fiút is újra beidézhettek, mert egyesek korábban nem mertek beszámolni az őket ért bántalmazásokról. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre az éves számviteli beszámolóját. Közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót május 31-ig kellett volna letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki pedig még nem kapott értesítést, a napokban számíthat rá. Az adóhivatal első lépésként 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez eredménytelenül telik el, újabb felszólítás érkezhet, ekkor azonban már akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutat, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 421, az eurót 359, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai boxaranyat szerző Kovács István egykori edzője. Az 1996-os olimpián nem véletlenül került a döntő után az ő nyakába is az arany, hiszen Kokó tudta, mit köszönhet az akkor már nem csak kapitányi minőségben, hanem személyi edzőként is a felkészülését segítő mesternek. Szántó Imre karrierjében az 1997-es budapesti világbajnokság a másik csúcs, a szép emlékű Budapest sportcsarnokban Kovács István mellett Erdei Zsoltnak is szólt a magyar himnusz. Az elmúlt években már visszavonultan élt, tavaly még ott volt a Möszcentenáriumi ünnepségén, mint ahogyan tavasszal a Papp László 100. születésnapján is, már nagyon betegen. Szántó Imrére a Nyíregyházán megkezdődött magyar bajnokságon 10 gongszóval emlékeztek. A bajnokságon a teljes hazai élmezőny indul, a nyíregyházi versenyzők közül Petrimán Milán szeretné megvédeni címét. Az Eszterliga menedzsmentje és a klubok folyamatosan dolgoznak a 2026-27-es szezon előkészítésén, a végleges jégkorong versenynaptár pedig hamarosan hivatalossá válik. Az új idény szeptember 18-án pénteken rajtol. Az alapszakaszban mindenki négyszer találkozik mindenkivel, a játéknapok többsége továbbra is péntekre és vasárnapra esik. Különleges alkalmakkor csütörtöki mérkőzések is szerepelnek majd a programban. Az új idényben 10 csapatosra nő a liga létszáma. A Deac mellett a Budapest Jégkorong Akadémia, a Korona Brassó, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a FEHA 19, a Gyergyó, a Csíkszereda, az Újpest és új csatlakozóként a háromszéki ágyusok alkotják majd a mezőnyt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Picit fellélegezhet megtérségünkben az allergiások, csökkent a pollen terhelés. Nem várható fronthatás sem, de a meleg idő miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság egyaránt jellemző lehet. A maximumok 28-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert. No meg folytatódik a kampuszjáték is, úgyhogy hamarosan jöhet a kampuszom. 0620 316 3000.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus D a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küld el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3000.

0: gone crazy.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Alex Warren, és ez volt a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsorra. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Mert üzenetével nyitom a mai estét, aki Anitának, a feleségének üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem állsz. Nagyon szeretlek, Niki. A barátnőjének szeretne üzenni méghozzá Dórinak, hogy boldog születésnapot. Kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Zoli pedig a testvérének üzeni méghozzá Márknak, hogy sok boldogságot születésnapod alkalmára. Vigyázz magadra. Hát, drága szensejnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alok és Bibi Rexa. Ez pedig a Deep in Your Love. A 2 órás élő esti

0: programajánló a Sunshine FM-en.
1: Campus Fesztivál program lehetőségekkel folytatjuk itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát drága Sunshine-osok, mindjárt a Metálsit nagy színpaddal kezdünk, ugyanis július 22-én, azaz szerdán 17 órakor a Dekész fog fellépni, aztán 18 óra 20-tól a BSV és a Gang, 20 órától érkezik majd Biolex, és 21 óra 40 perctől pedig szerintem már mindenki nagyon-nagyon várja, ugyanis Azalia fog fellépni. Július 23-án szintén a nagy színpadon 17 órától a Bordó Sárkány lép fel, aztán 18 óra 15 perctől majd a Pornograszt, 19 óra 45-től a Queen Bee, 21 óra 30 perctől a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől pedig majd Majka fog a színpadon állni. Továbbra is a Campus programjánál maradunk, és hát a nagy színpadnál, ugyanis július 24-én, azaz pénteken 17 órától Nagy Bogi majd a színpadon, 18 óra 15 perctől Daniel Fi, 19.45-től a Bagosi Brothers Company, 21 óra 30 perctől Rúzsa Magdi, és 23 óra 15-től pedig Armin van Buuren érkezik. Július 25-ére kanyarodunk, ami már ugye a szombati nap, 17 órától a nagy színpadon Paulina, 18 óra 15-től Manuel, 19.45-től Valmar, 21 óra 30-tól a Halott Pénz, és 23 óra 15 perctől pedig Scooter fog majd a kampuszra érkezni. Jó szórakozást hozzá!
0: Campus program ajánló a Sunshine FM-en.
1: A Campus program lehetőségei után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Attila üzenetével megyünk tovább, aki Ivánnak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, remélem egyszer majd megbocsájtasz. Aztán Kati a férjének Lacinak üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és türelmed, te vagy a legjobb férj. Roland pedig a szerelmének üzeni, hogy minden perc, amit vele töltetek, ajándék, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Shakira, ez pedig a Die Die, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Az angol-argentin meccs egyik fő beszéd témája, hogy a vezetés megszerzése után mennyire defenzívé vált az angol csapat játéka, teljesen visszaálltak a saját 16-osukra. Thomas Tuchel a támadókat és a középpályásokat cserélte védőkre, de ezzel sem segített a helyzetükön, mert teljesen magukra húzták az egyenlítésért, majd a győzelemért elképesztő lendülettel küzdő argentin csapatot. Az angolok hihetetlenül negatív fölfogását egy elképesztő adat is szemlélteti. A második félidő hidratációs szünete és az első argentin gól között eltelt majdnem 20 percben, mindössze 2 pontos passza volt az angol együttesnek, de az is a kapus Pickford és a hátvéd John Stones között zajlott. Ez pedig döntőnek bizonyult, az argentinok fordítottak, és 2-1-es győzelemmel bejutottak a világbajnokság döntőjébe. És van még egy adat, ami nagyon sok mindent elárul az argentin válogatottról. A labdarúgó VB kieséses szakaszában rendezett meccseken Argentina egyszer sem vezetett a rendes játékidő leteltekor, tehát pontosan a 90. perc végén, ellenben mind a 4 alkalommal szerzett gólt a ráadásban, vagy a 2x15 perces hosszabbítás során. A zöldfoki szigetek ellen a 111., Egyiptom ellen a 91., Svájc ellen a 112. percben és tegnap az angolok ellen a 91. percben találtak a kapuba. Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen világbajnokságon. Lionel Messi most 12 pontnál jár, 8 gólt, 4 gólpassz, így a spanyolok elleni aranycsatában jó esély van arra, hogy beállítja és megdönti a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy az argentin zseni 2-vel több meccset játszva érheti el azt a bravúrt, amit annó a német klassz is elért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentinánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,31%. Szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,69%-ot ad a végső sikerre. Az Opta korábban a tornagyőzelem főfavorítjának a franciákat tartotta.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Jessie Jam, és ez volt tőle a Domino az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, lezárom az első órai kampuszi játékunkat, aki pedig a szerencsés nyertes, és elviszi tőlem a kampusz napi jegyet, ő pedig nem más, mint Lydia, neki egy hatalmas taps, amit megtalálom, itt van, jó, egy hatalmas taps, tiéd a kampusz napi jegy, az óra dala pedig nem más volt, mint Bruno és Spack és Berecki Zoltán közöse, a Sexy Baby, úgyhogy gratulálok, és egyben jó szórakozást kívánok hozzám. A hírek után pedig azonnal jövünk vissza, és folytatódik a két órás élő esti kívánság műsorra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kisebb költségvetésből rendezik meg az augusztus 20-ai programsorozatot. Tovább lassul az áremelkedés a lakáspiacon. Új mozgalom indul a fiatalok mentális egészségéért. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egy harmadából rendezik meg az idei augusztus 20-ai programsorozatot, közölte a belügyminiszter. Pusmai Gábor a közösségi oldalán azt írta, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között bonyolítják le az ünnepi eseményeket. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség korábban bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött a programsorozatra, emellett mintegy 5 milliárd forintos megállapodás született a tűzi játék lebonyolítására. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A belügyminiszter szerint az eljárások és teljesítési kockázatok miatt az érintett szerződéseket június végén felmondták. Tovább tart az árkorrekció a lakáspiacon. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő portál júniusi lakásindexe szerint országosan ugyan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és háza kínálati árai, Budapesten viszont 0,1%-os csökkenést mértek. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. A portál vezető gazdasági szakértője szerint a lakás árak egyre inkább alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem mindenhol jelent átcsökkenést, de akkor korábban tapasztalt erőteljes drágulás látványosan lassul. Budapesten az eladó használt lakások és házak négyzetméter árainak középértéke 1,4 millió forint volt a legdrágább, továbbra is az 5. kerület. Új mozgalmat indít a Sziget a fiatalok mentális egészségért. Elindul a Society mozgalom és a Super Society díj, amelyek célja, hogy láthatóbbá tegyék és támogassák azokat a szakembereket, civil szervezeteket és közösségeket, amelyek nap mint nap a fiatalok lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés hátterében az a felismerés áll, hogy a mai 10 és 20 évesek jelentős lelki terhelés alatt élnek. A folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj sokaknál szorongást, túlterheltséget vagy magányt okozhat. A szervezők szerint a mozgalom nem csak a problémára hívja fel a figyelmet, hanem azok mellé is odaáll, akik valódi segítséget nyújtanak a fiataloknak. Ápacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ügyben a költségvetési csalás értékelhatóság szerint 3,7 milliárd forintra tehető, a bíróság pedig két ember letartóztatását rendelt el. A gyanú szerint a piacon működő gazdasági társaság nagy mennyiségben szerzett be zöldséget és gyümölcsöt az Európai Unióból, jellemzően banánt, majd az árut magyarországi és uniós partnereknek értékesítette. A cégvezetőknek a beszerzések után jelentős a fizetési kötelezettsége keletkezett, ennek azonban nem tett eleget, a NAV szerint a fizetendő adót fiktív belföldi beszerzésekkel és hamis számlákkal is csökkentették.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Már lehet tervezni a hétvégére, térségünkben nyugat és észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat. Feltámad többfelé, megerősödik majd a szél is. A kora reggeli órákban 16-23, míg napközben 26-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
0: go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No meg folytatódik a két órás élő esti kívánság műsor, no meg ebben az órában még lehet tőlem nyerni egyetlen egy darab kampusz jegyet. Jó, jöhet majd a kampusz szó, hogyha meghalod a felhívószpotot. Most viszont kezdjünk Rúzsa Magdival.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Campus Day a Sunshine FM-en. Ők is fellépnek idén a Campus Fesztiválon. Ez az Óra zenéje a Sunshine FM-en. Most küldd el SMS Viber számunkra a Campus szót, és legyen tiéd a belépőjegy. 0620 316 3000.

0: Camila Cabello. És ez volt tőle a Havana az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gábor üzenetével nyitom a második óránkat, aki Zsófinak üzeni, hogy büszke vagyok rád, csak így tovább. Nagyon szeretünk. Aztán Timi a párjának Dávidnak üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolycsalsz az arcomra. Norbi pedig a szerelmének szeretne üzeni, hogy hibáztam és őszintén sajnálom. Remélem egyszer újra megbeszéljük. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Teddy Swims, ez pedig a The Door, a két órás élő esti kívánság.

0: Taylor Swift, és ez volt tőle The Fate of Ophelia, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy átadom a terepet Katának, hiszen jön a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készen állsz az ország legnagyobb és legőrültebb szülinapi bulijára. Július 17-én este 8:30-tól Debrecenben a nagyerdei szabadtéri színpadon csap a húrok közé az Érégy Hónajmirigy a 35. jubileumi koncertjén. 35 évnyi kíméletlen paródia, 17 platina lemez és zseniális poénok kelnek életre a fák alatt. Nem egy unalmas best of lesz ez, hanem egy hamisítatlan, gátlástalan Mirigy buli, ahol garantáltan kiszakad a ház oldala a nevetéstől. Rázd fel a péntek estéidet Nyíregyházán a legforróbb latin ritmusokkal. Augusztus 21-éig minden pénteken délután 6 órától teljesen ingyenes zumba foglalkozásokkal pesdülnek fel a sóstói fittesték. A sóstói tó és a sóstói piac közötti hangulatos, árnyas, füves területen Les Zsófia zumba oktató diktálja majd az ütemet. Nem számít, ha kétballábas vagy, a könnyen követhető koreográfiákat bárki simán le tudja másolni. Kapd fel a legkényelmesebb edzőcipődet, hozd a barátnőket is, és táncold ki magadból a heti stresszt teljesen ingyen, a szabad ég alatt.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Tamás üzeni a szerelmének, hogy te vagy életem legszebb ajándéka. Nagyon szeretlek, Csaba, a feleségének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog házassági évfordulót kívánném. Orsi pedig Zolinak üzeni, hogy ne add fel az álmaidat, hiszek benned. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek megint a kedvencek. Itt van már a folytatásban Shawn Mendes, ez pedig a Treat You Better, a 2 órás élő esti kívánság.

Caigo. És ez volt tőle a Konráddal közös Firestone az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei. Ugyanis Anett üzeni a párjának, hogy minden nap hálás vagyok, érted? Nagyon szeretlek. Aztán Misi az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Noémi pedig Petrának üzeni, hogy sok sikert holnap az új munkahelyeden. Meg tudod csinálni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Compact Disco, ez pedig a Minden Rendben, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Black Café, méghozzá David Gettával kiekészülve az előző percekben itt a Sunshine-on, és ez volt tőlük a Drive. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, zárul a Campus Day itt a Sunshine FM-en, ugyanis másodperceken belül elmondom, hogy ki viszi el tőlünk az utolsó napi jegyet a jövő héten kezdődő Campus Fesztiválra. A nyertesünk pedig nem más, mint Saci, neki egy hatalmas taps, gratulálunk, tiéd tehát a napi jegy a Campus Fesztiválra, jó szórakozást kívánok hozzá, és a drága Sunshine-osok, mielőtt búcsúznék tőletek, előtte gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pinteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A reggeli órákban 14 és 21, délután pedig 37 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállam. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor, és egyben a Campus Day ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd ismételten találkozunk. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
3: Vakkomondor!
2: Behorpadt a karosszérja. Hát nem hittem el, amit látok.
3: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen, még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
2: Igen, és pont március 20-a volt is a szülinapja.
3: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
2: Nem emlékszem.
3: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
2: Ja, csak persze, hányan estek már el lépcsőn.
3: Igen, csak sajnos. Ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autódnak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk bemegy, már a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszéria, neki mondja, ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
2: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikefért
3: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet ez a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
2: Ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
3: Hát ezt nem lehet fényezni. A lyukat. Ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez egy drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd az perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom most változott.
2: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
2: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a kis polszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
2: a ladába. Azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kilátok, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
2: Ma már gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Budapesten fogták el a kiemelten veszélyes német lövöldözőt. Gajdos László betiltaná a kotorékvadászatot. Új vezetők érkeznek a Szerencsejáték ZRT igazgatóságába. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Budapesten fogtak el egy kiemelten veszélyesnek tartott német férfit, akit a német hatóságok több mint egy hónapja kerestek. A gyanú szerint a 33 éves férfi május végén Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült. A lövöldözés után a férfi elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A német hatóságok júniusban jelezték a magyar rendőrségnek, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája a terror elhárítási központtal együttműködve akciót szervezett az elfogására. A férfit végül a 8. kerületben 5 órán belül elfogták. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi a kormánynál Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A politikus közösségi oldalán azt írta, szerinte ez az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A kotorékozás során kiképzett kutyákat küldenek föld alatti üregekbe, hogy az ott élő állatokat, legtöbbször rókákat kiugrasszák a vadászok elé. Gajdos László szerint a föld alatti küzdelemben a róka és a kutya is megsérülhet, a kis rókák pedig elpusztulnak. A miniszter úgy fogalmazott, ilyen kegyetlen módon már nem lehet vadászni Magyarországon, ezért a szabályozás módosítását kezdeményezi. Személyi változásokat jelentett be a Szerencsejáték ZRT igazgatóságában Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy dr. Olajos Marcelt az igazgatóság tagjává és elnökévé választotta, mellette pedig Horváth Zoltán is igazgatósági tag lett. A kinevezésekkel egy időben több korábbi tagot visszahívtak, köztük Rédei Krisztiánt, Ágostházi Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés Puka Zsófiát. Pultné Palásti Marianna Gabriella korábban maga mondott le igazgatósági tagságáról. A változások július 15-től hatályosak. A lépés újabb vezetőváltást jelent az állami vállalatnál, miután június végén a korábbi elnök vezérigazgatót, Guller Zoltánt is felmentették. Nem csak a Matthias Corvinus kollégiumot, hanem több más közérdekű vagyonkezelő alapítványt is megszüntetnek július 31-ével. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint az érintettek között van többek között a Jövő Nemzedék Földje, a MOL, Új Európa, a Hausmann, a Millenáris, a Batthyány Lajos, a Kék Bolygó Klímavédelmi, a Makovec Campus, a Magyar Kultúráért, valamint a Zalazón alapítvány is. A döntés előzménye, hogy a parlament júniusban elfogadta az alaptörvény módosítását, amely előkészítette a feladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végével szállhatnak át az államra. Azoknál a szervezeteknél, ahol nem állami alapító is van, a további működtetéssel külön nyilatkozhatnak.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként előfordulhat. A déli szél megélénkülhet, hajnalban 15-21 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.